0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: Ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
2: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal.

0: iszom!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Augusztus végéig teljesíteni kell az uniós feltételeket. Perzselő rekorddöntés, 51,5 fok volt Pakisztánban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó nagy utazás, balesetmentes közlekedés. Hétfő reggel folytatódnak a munkálatok a Vármegye területén, több útépítés, ilyen Apagy Nyírtét között, de a 49-11-es számú főútvonalon Nagykálló és Nyíregyháza között is jelentős a forgalom, és lakotterten kívül forgalomkorlátozás, illetve sebességkorlátozással számoljanak a közlekedők. Több helyen a Vármegyék területén is egyébként útépítések, illetve felújítások, közműfektetési, helyreállítási munkálatok, amik egyben útszükülettel és sebességkorlátozást eredményeznek. Nyíregyháza belterületén tartanak a járdafelújítási munkálatok, illetve a parkolók, ami érinti a Szarvas utca, illetve a Mózsi Zsigmond forgalmát. Több útszakaszon további sebességkorlátozás, ezzel is számoljanak a közlekedők. Köszönöm, balesetmentes jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. Az intézkedésre a tartós csapadékhiány és a meleg időjárás miatt volt szükség. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületeken és a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhatók. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a száraz növényzet miatt egyetlen szikra is gyorsan terjedő tüzet okozhat. Belterületi kertekben a grillezés továbbra is megengedett, de inkább gáz vagy elektromos grillek használatát javasolják. Új állatjóléti felelőst neveztek ki az élő környezetért felelős minisztérium élére tartozó területen. A feladatot Pompár Ágnes látja el, aki több mint 20 éve dolgozik az állatvédelemben és a civil szervezetek vezetőjeként is jelentős tapasztalatot szerzett. A bejelentést Gajdos László tette közzé. Az új felelős munkájának középpontjában az állatok érdekeinek védelme, a felelős állattartás erősítése, valamint a menhelyi és ebrendészeti rendszer fejlesztése áll. A minisztérium szerint a cél egy hosszú távú szakmai alapokon nyugvó állatjóléti szemlélet kialakítása hazánkban. Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a kialakult alkotmányos kérdéseket és szakértői segítséget nyújtson a helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota tájékoztatása szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás összhangban legyen az európai alkotmányos értékekkel. Súlyog Tamás közölte, továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos intézménnyel. Hangsúlyozta azt is, hogy nem kívánja akadályozni a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozás munkáját. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság egyébként a jogállamiság és az emberi jogok kérdéseiben nyújt szakmai támogatást a tagállamok számára. Átvilágíthatják a digitális állampolgárság programot, vagyis a DAP rendszert. A digitális Magyarország ügynökségnél történt vezetőváltás kapcsán merült fel, hogy a program működését biztonsági, technológiai és pénzügyi szempontból is megvizsgálhatják. A nyilatkozatok szerint a rendszer alapvetően sikeresnek tekinthető, jelenlegi funkcióit megfelelően ellátja. Ugyanakkor további fejlesztésekre lehet szükség. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy a rendszer hosszú távon mennyire biztonságos, korszerű és fenntartható. A digitális állampolgárság program az elektronikus ügyintézés egyik legfontosabb hazai platformja lett. Elkeserítő képet mutat a gyermekek mentális állapota és a gyermekvédelem helyzete a Hintalóvon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése szerint. A kék vonalhoz tavaly több mint 12 000 érdemi segélyhívás érkezett, egyre több fiatal szorongás, bántalmazás vagy önsértés miatt kér segítséget. A jelentés szerint 2024-ben több mint 125 000 kiskorút tartottak nyilván veszélyeztetettként, és nőtt a jelzőrendszeri bejelentések száma is. A szakemberek szerint a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, a mentális ellátás kapacitásai pedig sok esetben nem elegendőek. Az új Szociális és Családügyi Minisztérium ezért most komoly feladatok előtt áll. Erősíteni kell a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekpszichiátriai ellátást is. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak. Jelentős változás jöhet az Európai Unión kívülről érkező kis csomagoknál. Az új uniós szabályozási terv szerint ugyanis július 1-től a 150 euró alatti küldeményeket is külön teher sújtja, ami elsősorban az olyan népszerű webáruházak vásárlóit érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. A közösségi médiában terjedő információk szerint akár 3 eurós díj is megjelenhet a kis csomagok után. Ugyanakkor fontos, hogy a végleges szabályok részletei még nem minden esetben tisztázottak. Több mint 100 évvel az első világháború után magyar hadifoglyok sírjaira bukkantak Kazasztánban. A felfedezést az északkeleti Pavlodari régióban, Ekibasztusz közelében tették, ahol egy külszíni szénbánya bővítése során került elő egy egykori hadifogoly temető nyoma. A kutatást a Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei végezték. A leletek új adatokat szolgáltathatnak az osztrák-magyar monarchia hadifoglyainak sorsáról. A megmaradt sírjeleket az Ekibasztuszi Múzeumban helyezték el, így hosszú távon is megőrzik az elesett katonák emlékét. Kedvező változások léptek életbe az őstermelők adózásában idén. A megemelt minimálbérhez igazodva jelentősen nőtt ugyanis az adómentes bevételi határ. Így az általány adózást választó őstermelők akár közel 19,5 millió forintos éves bevételig is adómentesek maradhatnak. A változás több 10 000 gazdálkodót érinthet országszerte. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvezőbb szabályok mellett továbbra is fontos a pontos nyilvántartás vezetése, valamint a számlák és egyéb bizonylatok megőrzése. Az új szabályozás célja a mezőgazdasági kistermelők adminisztratív és adóterheinek csökkentése. Közel 450 iskolai igazgatói megbízatás jár le idén augusztusban, ezért a következő hetekben születnek döntések az intézmények új vezetőiről. Lannert Judit bejelentette. Kezdeményezi, hogy a tantestületek ismét véleményezhessék az igazgatói pályázatokat. A miniszter szerint az iskola légkörét, közösségét és működését alapvetően meghatározza az igazgató személye, ezért fontos, hogy a pályázók programját az iskolai közösség is megismerhesse és megvitathassa. A tárcavezető úgy fogalmazott, a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Kifutottak az AO kezdetű rendszámok, és a frissen forgalomba helyezett járművek már az AU sorozatból kapnak azonosítót. Ennél is több autóst érinthet azonban, hogy november végéig kötelező lecserélni a plug-in hibrid járművek zöld rendszámait. A tulajdonosoknak a kormányablakokban kell intézniük a rendszámtábla cserét, ahol már az új sorozatból kaphatnak rendszámot. A jelenlegi betű és számkombináció megtartására is van lehetőség, ehhez azonban külön eljárás szükséges. Az új 4 betűből és 3 számból álló rendszámrendszert 2022-ben vezették be, és azóta folyamatosan halad előre a betűsorozatok kiosztása. Már 2026 utolsó negyedévében megindulhatnak a Magyarországnak járó, korábban visszatartott uniós források kifizetései, ezt jelentette be Kármán András. A pénzügyminiszter szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött megállapodás összesen 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint forrás felszabadítását teszi lehetővé. A legfontosabb feladat most az úgynevezett helyreállítási alapokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése, amelyek határideje augusztus vége. A kifizetési kérelmeket szeptemberben küldik meg Brüsszelnek, ezt követően indulhatnak el a folyósítások. A tárcavezető szerint a források jelentősen növelhetik Magyarország költségvetési mozgásterét, és új beruházások, fejlesztések előtt nyílnak meg utak. Egyre népszerűbbek Magyarországon a digitális tárcák, például az Apple Wallet vagy a Google Wallet. Egy friss felmérés szerint a magyarok 34%-a rendszeresen használja ezeket a mobilos fizetési megoldásokat. A kutatás azt is kimutat, hogy a hazai utazók többsége önállóan szervezi meg külföldi útjait, és online fizeti ki a szállást vagy az utazással kapcsolatos szolgáltatásokat. A válaszadók több mint fele külföldön is ugyanazzal a bankkártyával fizet, amelyet itthon is használ. A szakértők szerint a digitális fizetési megoldások terjedését a gyorsaság, a kényelem és a biztonság ösztönzi, miközben a magyarok utazási kedve is jelentősen megnövekedett az elmúlt egy évben. A BMW visszahívja a Debrecenben gyártott iX3-as elektromos autók egy részét, miután egy veszélyes műszaki hibát találtak. A probléma miatt töltés közben elektromos feszültség kerülhet az autó karosszériájára, ami akár áramütést is okozhat. Világszerte egyébként összesen 145 jármű érintett, amelyeket 2025. novembere és 2026. februárja között gyártottak. A hibát a fedélzeti töltőelektronikánál fedezték fel egy rutin ellenőrzés során. A BMW azonnal leállította az érintett autók átadását, a már kiszállított példányokat pedig visszahívják javításra. A gyártó szerint eddig semmilyen személyi sérülés nem történt, sem anyagi kár. A hibás alkatrészek cseréjét a tulajdonosok számára díjmentesen végzik el. Rendkívüli hőhullám sújtja Pakisztánt. Az ország meteorológiai szolgálata szerint Dadu városában 51,5 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, ami új helyi rekordnak számít. A környező településeken sem volt sokkal enyhébb az idő, több helyen is meghaladta az 50 fokot a napi maximum. Bár Pakisztánban a nyári forróság nem számít szokatlannak, az ilyen extrém értékek még ott is ritkák. A szakemberek szerint a tartós hőség komoly terhelést jelenthet az egészségügyre, az energiaellátásra és a vízkészletekre is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Megkezdődött a futsal NB1 döntője az Újpest és az A Studio futsal Nyíregyháza között. Az első találkozót Budapesten rendezték, és az első félidő nem hozott gólt. Fordulás után viszont Hadnagy István révén vezetés szerzett a stúdió, és sokáig őrizte is előnyét, de végül egyenlítettek a lilák, így jöhetett a hosszabbítás. Több nyírségi szabálytalanságot könnyű síppal fújtak be a játékvezetők, és hamar összegyűlt az öt hiba. A ráadásban aztán a hatodik szabálytalanságot követően büntetőt rúghatott az Újpest, melyet értékesített, és végül 2-1-re a hazaiak megnyerték a találkozót. Folytatás hétfőn Nyíregyházán, a sorozat 3 nyert meccsig tart. A floridai Brentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osmát Richard a Deac versenyzője kard egyéniben a 6. helyen végzett. Dávid László tanítványa a 32 között magabiztos 15-6-os győzelmet aratott a kolumbiai Alexander Tapasco felett, majd a 8. döntőben egy tájföldit múlt felül 15-13-ra. A 4. döntőben egy kínai sportoló következett, aki szorosasszóban 15-13-ra nyert, így Osmát Richard a 6. helyen zárta a viadalt. Június 18-án orvosi vizsgálattal és felméréssel indítja a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata, és a szakmai stáb már az első nap délutánján edzést is vezényel. A következő időszakban minden nap 2 tréning szerepel az edzésprogramban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába. A tervek szerint június 27-én vívja az első felkészülési meccsét a Spari, melyet 30-án újabb követ. Július 3-án indul vissza az együttes, és az edzőtábor utolsó napján is vár még egy meccs a fiúkra. Itt még szervezés alatt van, hogy kik lesznek az ellenfelek, és a pontos időpontok is később derülnek ki. Hazatérve a bajnoki rajt előtt további 3 edzőmérkőzést vív a Spari. Július 8-án a Cigánd ellen, 11-én Mezőkövesden, és 18-án az ukrán élvonalba feljutó Bukovina Csernyovci ellen. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában van.
2: Nem, mi az?
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás koffeinmentes.
2: Nem, ma például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgő tabletát, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
1: De nem. Ezt észrevettem. Okay. A hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el,
1: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, igen, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nem mer elaludni. Szóval, hogy mennyi van? Még 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Jó. Okay. És akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát. Próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk
2: igen
1: része, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod.
1: Megint megnézed.
2: 64.
1: Meg kíváncsi üzenet vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze. Hát jó. Meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz. Uh-huh. Miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg
1: még
2: a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát egy tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít. De
2: mindig ezen megy náluk a vita,
1: igaz,
2: hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul is, már alszik, és akkor mondja, hogy...
1: Jó lesz ez a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, mondtam, mert nincs kalambó, és még most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúk állok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs palitlaci, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beállsz.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy... a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez, hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen

0: 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy sem értem végig.
1: Engem csak azért érdekelt mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
0: Igen.
1: Na van még egyébként.
0: És mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
0: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség meglegyen.
0: Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyegett volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
0: Jobb egyébként, mert most már, hogy kell fel a nap, vagy. És nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesen meg.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát,
0: meg.
1: Én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Hello mindenkinek, szép napot, Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Küldjük a friss sportinformációkat Laci tolmácsolásában.
3: Bajnokok ligája döntő, a hírek, nem tudom, hallotta, de persze. 18 órától kicsit szokatlan az időpont. Mindegy, ezt kérdezi, miért 6 órakor van, miért nem este van a mérkőzés.
2: Én tegnap azt hittem, mert láttam az egyik tévécsatornán hirdették, ugye, hogy 16 órától. 16 óra.
3: 18. Mondom,
2: de 16-tól hirdették, tudod? De
3: hát a felvezető műsor.
2: A felvezető műsor 16 órától. Mondom, úristen, rosszul időzítettünk mindenhol, szórakoztató egységbe vetítés, minden 18 órát mondtunk, hát 16 írtam mindenkinek, gyerekek, nem jó van, írják, nem, aztán kiderült, hogy a felvezető műsor.
3: Nyújtsa fel a kezét, aki egy 2 órás felvezető műsort már végigbír nézni, az már jó sok sör kell mondjuk egy ilyen szórakozó egységbe.
2: Addigra mindenki alkoholos befolyásol.
3: Kezdődik már a meccs. De még csak 1 óra ment ki a felvezető műsor.
2: Csak szólok, úgy fognak állni, és azért itt komolyabb pénzeket fizet ki jegyekért, mint mondjuk egy egyszerű fizzligás, bocsánat, nem akarom lebecsülni, de mérkőzésért komolyabb összegeket fizetnek itt, ugyanannyit euróba. Ugyanannyit euróba.
3: 3-5 ezer euróért adnak most a fekete piacon már jegyeket.
2: Na, és gondolj már bele, hogy amikor berúgsz, és mint én azért csináltam egyszer az Európa bajnokságon, amikor voltam a portugál-francia meccsen, talán portugál-francia, miközben a magyarok Németországban játszottak pont akkor. De és akkor bejutottam a portugál francia Európa meccsen. És ugye mentünk fel Budapestre, és hát közben iszogatsz, ott előtte összegyűlsz, hogy időbe érkez, ráadásul még ilyen covidos, vagy nem is tudom milyen időszak volt, ilyen maszkkal mentünk be, vagy álltunk sorba, vagy vittem maszkot, mert olyan tömeg volt. De tehát már előtte ott a környékbeli, stadion környékbeli, de Budapesten ott kész. És már én a másik fél időre nem nagyon emlékszem. Mondtam, hogy ezt vissza kell néznem tévéből.
3: Még mindig jobban jártam, mert legalább láttál egy fél időt az én cimborán, felmentünk a Forma 1-re életében először. Kis buszba, ugyanígy, mint ő végig itta az egészet, mire megérkeztünk Magyaródra, ő bealudt. Végig aludta az egész Forma 1-et a parkolóban, bent, árnyékos helyen a kis buszban, majd hazajöttünk, úgyhogy a jegy az ott maradt nála, nem látott belőle semmit. Hazajöttünk, másnap kérdezték tőle, Pistikém, milyen volt a Forma 1? Ó, azt látni kellett volna. Nyilván ő sem látta, úgyhogy neki is egy örök élmény maradt. Hát lesz szerintem jó néhány angol és francia szurkoló is, aki így jár majd. Tegnap egyébként már a Hősök terén rendeztek kiegészítő programokat, Nagy László, Torgelle Sándor, ugye a kézilabdás Nagy László, Görbic Anita,
2: vagy Brazil,
3: igen, a Chelsea-ből, tehát hoztak olyan sztárokat, akik különböző feladatokban és ilyen vetélkedőben mérték össze erejüket. Adria Pirlo szerint 40% az esélye arra, hogy az Arsenal nyeri majd a döntőt, és inkább a Paris Saint-Germain tartja esélyesnek. Dembélé felépült a sérüléséből, Hakimi is, úgyhogy mind a ketten ott vannak. Tegnap még Franciaországban edzett egyébként a párizsi csapat, és utána magángéppel utaznak, vagy utaztak Budapestre. Náluk volt egy ilyen engedmény, hogy minden játékos 5 hozzátartozót hozhat magával, tehát kaptak ingyen jegyet a döntőre, és még a klub arról is gondoskodott, hogy egy külön gépet indítanak majd kimondottan a hozzátartozóknak.
2: Hoppá, hoppá.
3: Azért az egy szép gesztus. De nem tudom, tudtátok-e, hogy például a BL trófea...
2: Megnyitották például, bocsánat, a Liszt Ferenc reptérnél a korábbi régen lezárt
3: terminált. Igen, nagyon sok turistát várnak, meg nagyon sok rendőr is lesz, tehát egy 4000 fős rendőri készültség lesz talán. Azt nem tudom, tudtátok, hogy tiszta ezüst egyébként a trófea. Az értéke az 10-15 ezer euró. Hát nem a legdrágább dolog, de inkább az eszi értéke az, hogy hát ezeket...
2: Hát meg amit fizetnek érte.
3: Igen, meg ezt a trófeát, ezt olyan emberek kemették a magasba, aki tényleg a világ leghíresebb focistái voltak.
2: Mennyit kap egyébként?
3: Azt
2: most
3: nem tudom,
2: ha győztes,
3: megmondom őszintén, azt nem néztem meg. Az biztos, hogy csapaton belül majd azért külön van a premizálás, tehát még kapnak
2: pénzt. ChatGPT-be légy szíves, mennyi?
3: Mennyit kap a győztes a BL
4: döntőben?
3: Viszont képzeljétek el, hogy ez a serleg, ez a trófea, ez többször megsérült már. 2005-ben, amikor a Liverpool megnyerte, akkor Milan Baros volt az, aki a buli kellős közepén azért lejtette ezt a serleget, és az ünneplésnél be is horpadt egy helyen.
2: A Real Madrid egyszer mit ejtett le? Ők a kupát?
3: A kupát, igen, a buszról.
2: A bajnoki, igen, a buszról.
3: 2012-ben szintén megsérült, hát az meg egy banális dolog volt. Biztonsági őrök, akiknek egyébként az a feladatuk, hogy vigyázzanak a BL serlegre, ők úgy gondolták, hogy bemennek abba a szobába, ahol őrzik a serleget, és csinálnak egy közös fotót a serleggel, mert hogy ne legyen majd, hát az egyik az felemelte nyilván, mintha ő nyerte volna meg a BL, csak a füle a kezébe maradt. Tehát ez, amikor a biztonsági őrnek jelenteni, elnézésre letörtem a fülét.
2: Hát ez hogy tudta?
3: Hát ott elengedett. Igen.
2: Pont tehát, akkor.
3: Pont akkor.
4: Tehát a ChatGPT legjobb barátom elmondta, hogy mennyi pénzt kap a BL győztes. A 2025-es 26-os idényben 25 millió euró extra díjazást kap a döntő megnyeréséért. A döntőbe jutás önmagában 18,5 millió eurót ér.
2: Hát az is komoly.
3: Az már nem rossz. Abban már lehet csapatot építeni a következő szezonra.
4: Igen. Így győztes klub a fináléhoz kapcsolódóan összesen 43,5 millió eurót keres.
2: Tehát ő megkapja a 18-at, a 25-öt, ha megnyeri.
3: Igen, azért az úgy nem rossz.
2: Abból már
3: jut a játékosoknak.
2: Abból már egy Fradit el lehetne tartani, nem?
3: Abból már elég sokat.
2: Még ki Fradit is.
3: Abból már például a Nyíregyházi 40-es annit meg tudnának venni.
2: Fradi költségvetését beírod?
4: Azt is keresd.
2: Mara, ha már így benne vagy, így rendületbe vagy.
3: Azt nem tudom, hogy mennyi pénzt adnak mondjuk a Magyar Futsal Bajnokság megnyeréséért, de lehet, hogy szerintem még forintban sincs ennyi. Valamnyi díja biztos jár az is, mert hogy elkezdődött közben a futsal döntő, és hát félszemmel ezt is figyeljük itt a nagy BL Lász kellős közepén. Ma például a harmadik helyért Veszprém Deac mérkőzést rendeznek majd, és hát a debreceniek voltak már egyébként érmesek vagy dobogósok, vagy legalábbis a négy között biztos, ha jól emlékszem, 2022 körül, úgyhogy ezt szeretnék megismételni. A Veszprém meg nagyon csalódott, mert nem tudja megvédeni a bajnoki címét, viszont a Magyar Kupát megnyerték, legalább ezzel vigasztalódtak. Tegnap pedig elkezdődött a finálé az Újpest és a Nyíregyháza között. Nagyon jó hangulat volt Budapesten, jöttek a rendfoci szurkolók Újpestről, és egy gyorsan, hagyd meséljek egy érdekes.
2: És a Nyíregyházi legendás B közé.
3: Mentek szurkolók, de ott ugye nagyrészt gyerekek vannak a futsal meccseken, van egy ilyen kis Suhancok nevű csoport, és képzeljétek el, hogy olyan aranyosak voltak a Nyíregyházi futsal csapat vezetői, hogy a dobos srác meg az apukája, akik verik a dobot, a kis srác meg az apukája, mondták, hogy őket felviszik külön a csapat buszával, mert csak hogy legyen dobos. Mondták, hogy rendben van, de semmilyen most nem buktatom le a kis srácot meg a szüleit. Mondták, hogy de neki holnap iskolába kéne menni, mert ő még általános iskolás, és mondták, hogy hát valami igazolást majd írunk, vagy valamit majd kitalálunk, mert ugye hajnal egy óra után ért vissza Budapestről a csapat, nyilván ma már nem tudott iskolába menni, azok után, hogy végig dobolta a tegnap estét, de hogy a csapat ragaszkodott ahhoz, hogy menjenek, és inkább fel is viszik, mert ez segíthet nekik. Úgyhogy folytatódik, tehát hétfőn majd jön az újabb döntő mérkőzés, még pedig akkor már Nyíregyházat, pedig ugye Veszprém Deac. Hétvégén pedig Nyíkse Piknik, akik szeretik a kosárlabdát, ennek is már hagyománya van, kint a Kertvárosban, a Bátori lakópark részen. A programokról ti többet tudtok talán, a részletes programokról, de hát ez mindig egy igazi jambori,
2: hát igazán a kosárlabdáról szól, meg a 3-3 elleni játékról, meg dobóversenyekről, de lesznek kicsiknek gyermekugrálóvárak, ugrálóvár lesznek, lesz ott ugye pingpong, tollaslabda, frisbee, akármi, és jó hangulat, meg főzés is.
3: Ez ott a Fokos utcai esélycentrumnak a hátsó részén, ott van egy
2: ilyen. Tiszavasvári úton, ahogy kifele közlekednek, akkor a körforgalomból, második körforgalomnál jobbra, ott a Fokos utcai piacon áthaladva lehet jól parkolni.
3: Igen. És hát ez egy jó hangulatú torna, már azoknak is, akik csak nézik, akik játszanak, azok különösen naptejet szerintem mindenki vigye magával a hétvégén.
2: Hát igen, bárhova megy, mert azért elég erős napsugárzás vagy UV-sugárzás, ez nem lesz kánikula, mert ilyen 25-27 fok körüli hőmérsékletet mondanak, az szerintem jó. Lati, köszönjük szépen!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni. 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. Te vagy a fejszámoló bajnok, gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő, per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 eurót kifizetni.
2: Kicsivel most nehezebb számolni, mert 360, már most nem 400-zal számolunk.
1: Így van.
2: Tehát szóval az 5000-et számoljam ki neked?
1: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
2: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
1: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára. És ha csak per fő, szállodai szobá.
2: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és ha csak egy éjszakát töltenék benne, hogy mennyibe kerül.
1: Igen.
2: 1,5 millió.
1: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán az is.
2: És akkor belépnek és azt látják, hogy Úristen, mekkora belmagasság van.
1: Hát igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
2: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
1: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert én akkor csajozhatok.
1: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
1: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
2: Igen?
1: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
1: És ezt hál' Istennek már jól látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kellsz?
1: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvétel se csinálunk.
1: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök, hogy te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze,
1: a
2: legyél magad, tudod, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb magadra.
1: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkának, gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás mellett.
2: De én nem várom el a nőktől, Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
2: vagy
3: kell.
2: Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretet kézzel.
3: Ez így hívják az erdélyek is. Hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
1: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
2: Igen. De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
1: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én itt.
2: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe szabágtam a mondatot, mert már csípő tettem a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, tehát így mondod, ez szarul jött ki, bocsánat, ez rosszul jött ki. Tehát, hogy ez két dolog, tehát ha hazaérünk, ebből már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
3: Te se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
1: Felvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek szólalni azóta.
2: De most igen. Mi bajod van? Ja igen, ott tartottunk.
1: Folytatjuk hogy... a témát, amit elkezdtünk.
2: Jó, nagyon belekapaszkodtál. Nem akarunk témát váltani?
3: Te már nem mész haza egyébként.
2: És de már tudod, a nejem rám ért, hogy ne gyere haza.
1: Igen.
3: Nézzünk valami könnyedebb témát, téma. Nem?
2: Jó, hogy ezt kitaláltam este.
1: Igen, ezt te találtad ki, úgyhogy igazából te voltál az, aki beleszaladt.
2: Na jó, én beleszaladtam, igen.
1: Igen, de ezt nem folytatom.
2: Nyitott szája.
3: Kapja azt az ösztöndíjat.
2: A családügyi miniszteri pozíciót már leosztották ebben a gyorsan átalakuló rendszerben.
3: Vannak még ötletek.
2: De még talán egy államtitkár helyettesi helyre betusz csúszni.
3: Az jobb is, egy helyettes államtitkár.
2: Egy helyettes államtitkár betusz csúszni, és ott ezek amúgy is az államtitkárnak kellnek az ilyen ötleteket, szakmai ötleteket hozni, úgyhogy szerintem most már itt bütyökdíj után most már...
3: Sportért felelős helyettes államtitkár?
2: Az nagyon jó lenne.
3: Nem, tudod, mi szeretnék? Akkor már inkább olyan, hogy...
2: Én támogatom.
3: Oké, hogy el kell mennem ilyen rendezvényekre maximum megnyitni, ott állna olyan egy kis fogadás, és...
2: Az már az államtitkári, illetve a miniszteri szint az ollókezű Eduard, hogy vágod
3: a... helyettes államtitkárának a helyettese. Nem? Nem lehet?
2: Hát az már csicska.
3: Nem tudom már, hogy van, hogy az utolsó néhány év az még mindig ilyen duplán számít, vagy lehet ezt kérni.
2: Tényleg?
3: Igen, volt régen
2: ilyen. Meghúzom.
3: Hogy
2: Ildikó, fizetésemelés!
3: Magamnak!
2: Az annyira engem nem motivál, hogy mondjuk ingyen utazok a mávon majd. Vagy
3: figyelj már, ott én kint láttam egy...
2: Nehogy felrögött!
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Változhatnak a honvédségi támogatások. Milliárdos bevételekről számoltak be a pártok. Fokozott ellenőrzés vár a motorosokra június első hetében. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálják a nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának jelenlegi rendszerét, ezt jelentette be Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter. A tárcavezető a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén tartott előadást a honvédségnél várható változásokról és a nyugállományúakat érintő intézkedésekről. A miniszter hangsúlyozta, fontosnak tartja a veteránok véleményét, ezért személyesen is meghallgatja javaslataikat és kéréseiket. A rendezvényen a HOKOSZ tagszervezeteinek vezetőivel is egyeztetett, akik országszerte mintegy 3400 nyugállományú honvéd érdekeit védik. Nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája döntőjének mérlegét az Országos Mentőszolgálat és a rendőrség. A szombati események során összesen 91 embert kellett ellátniuk a mentőknek Budapest különböző helyszínein, közülük 25 szemét kórházba szállítottak. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénánál történt. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint pedig komolyabb rendbontás nem történt. A rendőrök mindössze 13 jogsértés miatt intézkedtek, és 6 embert állítottak elő. Nyilvánosságra kerültek több magyar párt tavalyi pénzügyi beszámolói. A legtöbb bevételt a Demokratikus Koalíció tüntette fel, csak nem 2 milliárd 700 millió forinttal, aminek jelentős része állami és frakció támogatásból származott. A Momentum bevétele meghaladta a 1,5 milliárd, a KDNP az 1 milliárd 100 millió forintot. A Mi Hazánk közel 700 millió forintos bevételről számolt be, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt csak nem 193 millió forintos bevételt ért el, ugyanakkor több mint 1 millió 700 ezer forintos veszteséggel zárta az évet. A pénzügyi beszámolók a hivatalos értesítőben is megjelentek. Országos motoros ellenőrzést tart a rendőrség június 1-e és 7-e között egy európai közlekedésbiztonsági akció részeként. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a bukós isakok szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések megfelelő működését. Az ellenőrzések során a szabálytalan átalakításokat is keresik, különösen a módosított kipufogó rendszereket. A motorosokat arra kérik, indulás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és tartsák be a sebességhatárokat is. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőiket fogadták a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívottak között gyermekvédelmi gondozásban élő hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai fiatalok is voltak, köztük speciális nevelésű, igényű, fogyatékossággal élő és transzplantáción átesett gyerekek is. A résztvevőket egésznapos kulturális és szórakoztató programok várták, többek között báberőadás, arcfestés, rajzverseny és zenei foglalkozások. A gyerekek bejárták a Karmelita épületét, megtekintették a teraszt, orgona bemutatón és népzenei programon is részt vettek. A program közös ebéddel folytatódott, majd a Szociális és Családügyi Minisztériumban zárult.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Billie Eilish, Bad Guy, csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt, és vidám hétkezdés, 6 óra 13 perc van. A mikrofonnál Olasz Gabi, és hát vezessetek türelmesen, óvatosan. Csapadékos időjárásnak nézünk elébe a hét első három napjában legalábbis. Ma nem lesz az a kifejezetten döglesztő meleg, úgyhogy ettől függetlenül nyárias ruha, esernyő kombinációja, ezt tudnám javasolni. Hidegfronti hatás érvényesül, és legfeljebb 22 fokot mérhetünk. A holnapi viszont egy óriási kiugrás lesz, majd megint 28-30 fok, magas UVB-sugárzás. Na de hát hol van még a holnap, mikor még épp, hogy a mai napot is elkezdtük, úgyhogy fókuszáljunk erre. 7-8 mm csapadék mára, hidegfront, erős széllel, záporok, zivatarok, ezek tarkítják majd a mai napunkat. És hát hála az égnek, azért most jelenleg is már vételkörzetünkben 14-16 fokokat mérhetünk. Nem úgy, mint mondjuk Zabarban 2006-ban 0 fok volt. Így június 1-én ugyanis beléptünk az első nyári hónapba. És hát a 22 fokos csúcsértéknél is volt jóval magasabb, azért a 36 fok eléggé emberpróbáló volt Szerep településén 1925-ben. És hogy mitől lesz még neves a mai nap? Attól, hogy tündék, Konrádok és Angélák is ünnepelnek, úgyhogy benneteket szeretettel köszöntünk mi is. Jöhet egy Jax Jones-dal, egy kis vidámság, lendület, szuper hétkezdés mindenkinek. Ez a Where Did You Go?

Swedish House Mafia kétharmada, Exvalingo, szó és a Sun is Shining. Jó reggelt, 6 óra 24 perc van. Továbbra is pályakarbantartási munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Ez augusztus 29-ig van érvényben, úgyhogy utazás előtt mindenképpen érdemes a MÁV menetrend felületén tájékozódni, hogyha bármilyen csatlakozásnak a pontos időpontját szeretnétek kideríteni. Aztán folytatódik tovább a 3,5 kilométeres szakaszon Virányos és Tiszanagyfalu között az aszfaltozás. Volt szerencsém kipróbálni a hétvégén, valóban fel van marva, turva, és megy az aszfaltozás, úgyhogy lassabb a haladás, jóval lassabb a szokásosnál. Jelzőrök irányítanak jelzőtárcsával. Bármilyen egyéb információtok van, azt mi tártkarokkal fogadjuk, 0623 16 3000, és közben természetesen játsszuk a jó zenéket is, nem sokára friss hírek, információk. Közben megérkezett J-Lo és David Guetta közöse is. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Átvilágítás jöhet a digitális állampolgárság programnál. Súlyos gondok vannak a gyermekvédelemben. Magyar hadifoglyok sírjaira bukkanhattak Kazasztánban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átvilágíthatják a digitális állampolgárság programot, vagyis a DAP rendszert. A digitális Magyarország ügynökségnél történt vezetőváltás kapcsán merült fel, hogy a program működését biztonsági, technológiai és pénzügyi szempontból is megvizsgálhatják. A nyilatkozatok szerint a rendszer alapvetően sikeresnek tekinthető, jelenlegi funkcióit megfelelően ellátja, ugyanakkor további fejlesztésekre lehet szükség. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy a rendszer hosszú távon mennyire biztonságos, korszerű és fenntartható. A digitális állampolgárság program az elektronikus ügyintézés egyik legfontosabb hazai platformja lett. Elkeserítő képet mutatta a gyermekek mentális állapota és a gyermekvédelem helyzete a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése szerint. A kék vonalhoz tavaly több mint 12 ezer érdemi segélyhívás érkezett, egyre több fiatal szorongás, bántalmazás vagy önsértés miatt kér segítséget. A jelentés szerint 2024-ben több mint 125 ezer kiskorút tartottak nyilván veszélyeztetettként, és nőtt a jelzőrendszeri bejelentések száma is. A szakemberek szerint a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, a mentális ellátás kapacitásai pedig sok esetben nem elegendőek. Az új Szociális és Családügyi Minisztérium ezért most komoly feladatok előtt áll. Erősíteni kell a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekpszichiátriai ellátást is. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak. Jelentős változás jöhet az Európai Unión kívülről érkező kis csomagoknál. Az új uniós szabályozási terv szerint ugyanis július 1-től a 150 euró alatti küldeményeket is külön tehersújtja, ami elsősorban az olyan népszerű webáruházak vásárlóit érintheti, mint a Temu, a Shein vagy éppen az AliExpress. A közösségi médiában terjedő információk szerint akár 3 eurós díj is megjelenhet a kis csomagok után. Ugyanakkor fontos, hogy a végleges szabályok részletei még nem minden esetben tisztázottak. Több mint 100 évvel az első világháború után magyar hadifoglyok sírjaira bukkantak Kazasztánban. A felfedezést az északkeleti Pavlodari régióban, Ekibasztusz közelében tették, ahol egy külszíni szénbánya bővítése során került elő egy egykori hadifogoly temető nyoma. A kutatást a Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei végezték. A leletek új adatokat szolgáltathatnak az osztrák-magyar monarchia hadifoglyainak sorsáról. A megmaradt sírjeleket az Ekibasztuszi Múzeumban helyezték el, így hosszú távon is megőrzik az elesett katonák emlékét.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Nelly Furtado volt itt velünk, közel 20 éves dalával ez volt a Say It Right, 6 óra 41 perc van, és hát közben ugye szombaton volt a legutolsó üzemanyagár változás, akkor folytatódott a csökkenő tendencia, benzin esetében 12 forinttal, a gázolajnál 11-en, aztán várjuk a folytatást, és bízunk benne, hogy ez a negatív tendencia, ami számunkra pozitív, az folytatódik majd. A védett árak természetesen maradtak, a 95-ös benzin pedig így már most már jócskán 700 alatt, és a gázola is, hogy kéz a kézben kúsznak lefelé, remélhetőleg folytatódik majd ez. Aztán időközben pedig a tegnapi nappal országos tűzgyűjtési tilalmat rendelt el a NÉBI, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével, úgyhogy ebben, ennek értelmében ugye itt a tartós csapadék hiány miatt és a meleg időjárás miatt volt szükség. Na, ennek értelmében nem lehet tüzet gyújtani az erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületen, sőt a kijelölt tűzrakóhelyek sem használhat. De mivel a korábbiakban azt mondtam, hogy a hét első három napjában esni fog az eső, állítólag eléggé, nagyon, tehát így a kérdés felvetődik, hogy miközben esik az eső, úgy szabad-e a kijelölt tűzrakóhelyen szalonnát sütni, erre sajnos nem ad választ az írás, és arra sem, hogy meddig tart ez a tűzgyújtási tilalom, de egy biztos, hogy ezt a rendeletet tegnap meghozták, úgyhogy ennek értelmében ugye az erdőkben és azok közelében sem szabad tüzet rakni. No, mi viszont megrakjuk itt a jó zenéket, a listát telepakoltuk sok-sok finomsággal, Halottpénz, Biolex közöse biztos, hogy itt van. Nem.

Amanda Éva Kocsi, hogyha úgy mondom Éva Max, akkor sokkal inkább tudjátok. Sweet Bad Psycho ezzel a dallal lett híres annak idején 2018-ban a hölgy. 6 óra 53 perc van, sok-sok türelmet kívánunk mindenkinek az utazása során. Főleg, hogyha mondjuk az M3-as autópályán Szabolcs megyében autóztok, ugyanis a Budapest felé vezető oldalán lezárták a Vajamáti szakasz csomópont lehajtóágát. Ez úgy néz ki, hogy a hónap végéig tart majd. Igen, annak a hónapnak a végéig, amelyikbe beléptünk a mai napon. Ugye szokták kérdezni, hogy hanyadikán van elsője. Hát most hétfőre esett egy június 1, úgyhogy beléptünk a nyári hónapok egyikébe, és már is 22 fok és csapadék a hét első felében, úgyhogy erre készüljetek majd. Kedves tündék és korrádok, benneteket pedig szeretettel köszöntünk. Isten éltessen nagyon sokáig. Információs vonalunk 0623 16 3000, közben pedig megérkeztek a jó zenék, és a folytatásban legalábbis egy mindenképpen a friss hírek előtt. Ő Harry Styles, As It Was című dala pedig elindult, és ad egy kis lendületet, jó készülődést és balesetmentes célbaérést.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
0: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megnyílhatnak az agrárfejlesztési források. Súlyosbíthatják a büntetést a feleségét folytogató férfinál. Siófok és Hajdúszoboszló tarol idén nyáron. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új lendületet kaphat a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar az uniós források felszabadításának köszönhetően. Erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán. A tárcavezető szerint a vidéki térségek fejlődése az egész ország érdeke, ezért kiemelten fontos, hogy ismét elérhetővé váljanak az Európai Uniós támogatások. Hangsúlyozta, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban új fejlesztések indulhatnak, amelyek javíthatják a gazdák verseny képességét, miközben erősíthetik a vidéki munkahelyeket és a helyi közösségeket is. A bejelentés előzménye, hogy Brüsszelben megállapodás született, 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A debreceni ítélő tábla június 4-én tárgyalja annak a biharkeresztesi férfinek az ügyét, akit első fokon 8 év börtönre ítéltek emberölési kísérlet miatt. A vád szerint a férfi tavaly évvégén tudta meg, hogy felesége kapcsolatot létesített egy másik férfival, ezt követően többször konfliktusba került családjával. A bíróság szerint 2025. februárjában egy sállal folytogatta feleségét, miközben többször megöléssel fenyegette. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, a védelem pedig enyhítésért, illetve felmentésért fellebezett. Önvezető autók érkezhetnek Debrecenbe. A bejelentés a Debrecen Drive szakmai fórumán hangzott el, ahol a Debreceni Egyetem és a járműipar szereplői a térség fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek. A tervek szerint az önvezető járművek már a nyáron megérkeznek, és elsőként a Debreceni Egyetem területén tesztelik őket ellenőrzött körülmények között. Később a városi forgalomban is megjelenhetnek a próbajáratok. A szakemberek szerint a projekt fontos lépés lehet a Debrecen járműipari és technológiai fejlődésében, miközben az egyetem tovább bővíti a jövő közlekedési technológiáihoz kapcsolódó képzéseit is. Megnyitott a Kapuic Debrecen Józsa új bölcsődéje. A 96 férőhelyes intézmény létrehozására a tiszántúli református egyházkerület több mint 1 milliárd 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A fejlesztés célja az volt, hogy a dinamikusan fejlődő városrészben bővüljön a kisgyermekes családok számára elérhető ellátás. Az új bölcsőde korszerű, energiatakarékos és gyermekbarát környezetet kínál, emellett a szükséges eszközök beszerzése is megtörtént. A beruházás hozzájárulhat a szülők munkába való visszatérésének támogatásához és a családok mindennapjainak megkönnyítéséhez. Változnak a belföldi utazási szokások a nyár közelettével. A szállás.hu összesítése szerint tavasszal Budapest, Eger és Pécs volt a legkeresettebb úti cél, a nyári előfoglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosi települések kerültek az élre. A lista élén Siófok áll, amelyet Hajdúszoboszló és Gyula követ. A legnépszerűbb úti célok között szerepel Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A foglalások többsége továbbra is rövid, egy-két éjszakás kikapcsolódásra szól. A szakemberek szerint ugyanakkor a sorrend még változhat, hiszen egyre többen az utolsó pillanatban döntenek a nyári utazásukról.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén változóan felhős időnként napos idő várható, a délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű. A szél gyenge időnként mérsékelt lesz. Napközben 18 és 24 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklete.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újabb búra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Kezd alakulni a csúcsforgalom, sok türelmet kívánunk minden közlekedőnek. 7 óra 15 perc van, azért így hétfő reggelre nagyrészt elővették többen is a négykerekű esernyőt. Nyilván az előrejelzések ugye ezt mutatják, hogy ma, holnap, holnap után nagyobb mennyiségű csapadék is érkezhet. Aztán, hogy lesz ebből valami, vagy már most van-e jelenleg, arról csak ti tudnátok beszámolni. Be vagyok zárva itt a négy fal közé, úgyhogy én csak itt az időképet nézegetem. Nyárias ruházat azért elfér, de az esernyő mindenképpen le.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyítással folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel, még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralások alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
2: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Új részvételi csoport indul fiataloknak. Civil szervezetek leállítanák a palagáz projekteket. Több mint 100 diplomata útlevelet vonnak vissza. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új testületet hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium annak érdekében, hogy a fiatalok közvetlenül is részt vehessenek az őket érintő döntések alakításában. A gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását Lannert Judit miniszter jelentette be gyermeknap alkalmából. A tárcavezető hangsúlyozta, a jövőben a diákok nem csupán véleményezői, hanem valódi partnerei lehetnek az oktatási és ifjúsági ügyeket érintő döntéseknek. A minisztérium a működés részlete diákokkal és szakmai szervezetekkel közösen dolgozza ki. A cél egy olyan hiteles fórum létrehozása, ahol a fiatalok véleményének valódi súlya is szerepe lesz a döntéshozatalban. Országos palagáz kitermelési moratórium bevezetését sürgeti a Magyar Természetvédők Szövetsége és több mint 50 civil szervezet. A környezetvédők szerint az egyre súlyosabb aszályhelyzet mellett különösen aggályosak az új palagáz beruházások, amelyek jelentős vízfelhasználással járatnak. A szervezetek most levélben fordultak a kormány illetékes minisztereihez, és azt kérik, hogy ne adjanak ki új koncessziókat nem hagyományos földgáz kitermelésére. A civilek szerint több tervezett projekt védett természetvédelmi területeket és a Natura 2000-es övezeteket is érintheti, ezért a döntések felülvizsgálatát és a kitermelés bővítésének leállítását sürgetik. 5 embert fogtak el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Tisztító tűz nevű akciójában, amely gyermekotthonokban történt, bántalmazások és visszaélések feltárására irányult. A nyomozók több hónapos munka során legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúját tárták fel. A gyanúsítottak között gondozók, gyermekfelügyelők és intézményvezetők is vannak. A rendőrök 14 helyszínen tartottak kutatást, ahol több terabájtnyi adatot és jelentős mennyiségű dokumentumokat foglaltak le. A hatóságok további vizsgálatokat is indított, hogy feltárják az esetlegesen eltusolt ügyeket és más intézményekben történt visszaéléseket is. Közel 450 iskolaigazgatói megbízatás jár le idén augusztusban, ezért a következő hetekben születnek döntések az intézmények új vezetőiről. Lannert Judit bejelentette. Kezdeményezi, hogy a tantestületek ismét véleményezhessék az igazgatói pályázatokat. Fontos, hogy a pályázók programját az iskolai közösség is megismerhesse és megvitathassa. A tárcavezető úgy fogalmazott, a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik. Több mint 100 indokolatlanul kiadott diplomata útlevelet von vissza a külügyminisztérium. A bejelentést Velkei György László parlamenti államtitkár tette, aki szerint az érvényes okmányok felülvizsgálata során a tárcát is meglepte a feltárt gyakorlat. Közlése szerint számos diplomata útlevelet nem is diplomáciai feladatok ellátásához, hanem baráti vagy éppen üzleti kapcsolatok révén adhattak ki. A minisztérium most leállítja a korábbi gyakorlatot, és a jövőben csak szigorú ellenőrzés után valódi diplomáciai tevékenységhez kapcsolódóan adnak ki ilyen okmányokat. Az ügyben most átfogó vizsgálat is indult.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett deviza középárfolyamai alapján a forint továbbra is stabilan teljesít a vezető valutákkal szemben. 1 euró árfolyama 359 forint körül alakul, az amerikai dollárért 309 forintot kell adni. Az angol font 415 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 394 forint körül jár. A deviza piacot egyébként továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat alakítják. Térségünkben változóan felhős időre számíthatunk, időnként hosszabb napos időszakokkal. A nap folyamán elszórtan záporok kialakulhatnak, ha a csapadék várható mennyisége helyenként elérheti a 3 mm-t is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 24 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: of the World by Cyrus énekelt. Jó reggelt, ez a Sunshine FM 7 óra 42 perckor, megérkezett Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Szia Laci. Úgy emlékszem egyébként, hogy te azt mondtad, hogy tériszonyos vagy, hogy félsz a magasban. Mekkora magasságtól kell ezt érteni? Tehát egy másfél méteres létra, vagy...
1: Nem, attól nem. Most is voltam a hétvégén, is felmentem egy kilátóba is. Tehát annyira nem vészes, meg hogyha tudom, hogy stabil alattam a minden, akkor oké. Okay. Ha ez a izgő mozgó például a csúszda parkokban, a csúszdák, ami ilyen fémálványon áll, és ahogy csúsznak az emberek, és kicsit mozog, billeg, na azt utálom.
0: Tehát te magas épületeknél ablakot nem pucolnál?
1: Azt nem.
0: Tűzfalat nem festenél?
1: Régen festettem, és csináltam, de most már nem.
0: De majd kétszer leestem, és azóta én nem próbáltam.
1: Nem, ez mondtam, ez pár éve van. Igazából mondjuk az erkélyen kihajolni, a hatodikról már nem szívesen hajolok ki, hogy lenézzek, hogy mi van, de hogyha kint vagyok az erkélyen, mondjuk mondtam, 2-3 percig ott ülök, megszokom, akkor onnantól meg már nincs bajom. Csak az első, amikor hirtelen kilépek, akkor van ez a nem olyan jó. Például tűzoltó kosárban régen simán felvittek, és filmeztünk, és semmi gondom nem volt, most már még egyszer nem, az annyira izegmozog, hogy nem. Igen,
0: most ugye úgy készül az interjú, hogy a tűzoltó felmegy a kérdésekkel, a mikrofonnal és a kamerával, ő magának felteszi, és ugye válaszol is.
1: De ezt meséltem neked, hogy amikor felvittek először, akkor ők kihajtottak egy ilyen pallót, majd rám kötöttek egy hevedert, egy kötelet, meg mindenfélét, és mondtam, hogy és nektek miért nem kell ilyen heveder megkötni, miért csak nekem?
0: Mi nem megyünk ki oda.
1: Mondták, hogy azért, mert mi a kosáron belül leszünk. És én néztem, miért én hol leszek? Hát kívül, mert nem férünk már el annyian. Ott van az operatőr, meg ott van, aki kezeli azt a magas mentőt.
0: Nyilván az menjen a veszélyes helyre, aki ilyen nem kár.
1: Körülbelül ugye? Ezt mondtam, hogy de jó lenne, ott lógnék fent. De érdekes, akkor még nem zavart, kint álltam egy olyan pallón. Na most már ez a halálom, amikor lenézel, és a lábad alatt ez a rácsos cucc, és lelátsz. Na az szörnyű.
0: Na, akkor nem tudom, hogy számodra mennyire lehet csábító egy olasz falu 1300 méteres magasságban, de nyilván azért ott...
1: Hát az stabil.
0: Stabil a föld alattad.
1: Azzal nincs baj.
0: Na, ismét egy nagyon jó lehetőséggel készülünk, aztán meglátjuk majd, hogy mennyire tűnik ez jó lehetőségnek, mert azért hallani ezt is, meg azt is. Jelen esetben egy olyan olasz kis faluról van szó, Santo Stefano di Sessanioról, amely 1300 méteres magasságban található, 115 fő lakja, és hát a falu vezetése ugye attól tart, hogy az előregedés, elnéptelenedés miatt bezárnak a helyi vállalkozások, amiből nem gondolom, hogy túl sok lenne. Egy középkori faluról van szó. A képeket elnézve egyébként tényleg gyönyörű, meseszép. Maga a táj nyilván önmagáért beszél, de az épületek is tényleg ilyen középkori jellegűek, és 17 millió forint nagyságrendű euróval kecsegtetnek, mint ilyen segítség az elinduláshoz, de nem turistákat várnak, hanem azokat, akik oda letelepülnének, és ott akár saját vállalkozást is indítanának.
1: Aha, tehát itt nem lakást kell venni, hanem vállalkozást indítani.
0: Leginkább igen. És nagyon olcsó, jelképes összegért lehet bérelni házakat. Aztán havi anyagi támogatást kaphatnak a kezdeti időszakban, pénzügyi segítséget igényelhetnek a vállalkozás indítására, valamint a turizmushoz, vendéglátáshoz, vagy helyi kulturális projektekhez kapcsolódó munkákat is találhatnak.
1: Nagyon aranyosak egyébként, van egy ismerősöm, aki Olaszországban él. És a múltkor egy hát szerintem egy órát erről beszélgettünk, mert mondtam...
0: Ő írja ezeket amúgy?
1: Híres színházi rendező az egyébként, hittem. És most éppen Magyarországon dolgozik, de Olaszországban van egy háza. És kérdeztem tőle, hogy hát mi minden reggel Gabival erről beszélgetünk, majdnem, hogy nagyon sokat beszélgetünk erről, egy eurós ház, meg lehet venni, lakhatási támogatás, hogy ezek hogy működnek. És mondta, hogy ezt önkágában ne jusson. Nyilván nem ez a lakhatási, ez az egy eurós. Mondta, hogy arra nagyon sokat kell rákölteni. A bürokrácia nagyon lassan működik, és azért a pénzért, amit aztán ráköltesz, már tudsz venni egyébként egy olyan házat, ami készen van és működik. És azt mondta, hogy annyira szép, vagy annyira más a mentalitás ott az olasz falvakban, ezekben a kisebb településeken, hogy tényleg a nyugalom szigete, amit te úgy el tudsz képzelni. Lefestette a kerítést, ezt lehet, hogy meséltem neked ezt a sztorit, lefestette kék színűre a korlátot fent, az erkély korlátot meg minden, és lement a tengerpartra, nézd, azt mondja, de jól néz ki, messziről jól látszik, mindenki csak szürke, az enyém meg szép kék színű.
0: Mintha Görögországban lenne.
1: Igen, nagyon jól néz ki. És aztán a szomszéd nem azt mondta, hogy te figyelj már, hát hogy néz ki ez a, nem illik bele a környezetbe, meg stb., nem, ez a... erkély, ez így marad, vagy ez még csak alapozó? És azt mondja, akkor úgy vettem a lapot, hogy szerintem nem nagyon tetszik ott a helyieknek.
0: Akkor be kell állni, nem szóltak, és szürke lesz.
1: És elment, vett szürkét, lefestette, és mondta, hogy már most így azért az én szememnek is jobban tetszik, hogy nem lók ki, Hazamentem már messziről, kiabált mindenki, jaj, nagyon jó, Peter, gratulálunk, nagyon szép lett, nagyon jó. Tehát, hogy tudnak örülni annak, hogyha
0: ha
1: valaki
0: felújítatja,
1: igen, de hogy azért ne rontsd el azt a kultúrát, ami több száz éves. Úgyhogy ő azt tanácsolta, hogy jobban jársz, hogyha egy olyan házat nézel, ami egyébként nagyjából készen van, nyilván rá kell költeni, mert akkor azt meg nem tudod megfizetni, de nem rossz. Itt ez a lakhatási támogatás, itt nem tudom, mennyire van megkötve, meg hány évig kell ezt működtetni, vagy ott maradni.
0: Hát ami ilyen kitételeket írnak, például, hogy 18 és 40 éves kor közötti jelentkezőkre,
1: hát, akkor én már kiestem.
0: Szabták, úgyhogy szerintem ez nekünk kuka. Hagyjuk is a francba, menjünk zenéljünk.
1: Minek hozol ilyen híreket, ami minket nem is érdekel?
0: Igen.
1: Jó, még a gyereknek vehetsz. Ja nem, mert ő meg még nincs 18.
0: Azt mondja, jelentkezhetnek más olasz városokban élő olasz állampolgárok, Európai Uniós polgárok, tehát mi is, mármint hogy azok, akik 40 év alattiak, valamint olyan külföldiek, akik érvényes olasz tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Aztán a támogatott tevékenységek között szerepelhet vidéki szálláshely üzemeltetése, tehát konkrétan akkor bérelsz ott magadnak egy szállást, indítasz egy szálláshely vállalkozást,
1: hát, de nem jön senki.
0: De hát senki.
1: Ennyi. Látod, hát tudtam, hogy a magyar vér azonnal előjön belőled. Tehát, hogy ez a kiskaput mi megtaláljuk 2 percet, hogy kiírjuk a házra, hogy szálloda. Hát de hány ilyen Európai Uniós beruházás volt itt, nem a közelmúltban, és akkor kiderül, hogy egyébként meg a magáncélra használják azokat a házakat, amiket felújítottak. Hát most akkor ugyanez. Kirakod, szálloda, de egyébként elaksz benne. Sajnos. De azért a pénzt azt kérném, a támogatást.
0: Hagyományos olasz ételekre épülő vendéglátás.
1: Jó, tehát pizzát tudok csinálni.
0: Pasta, pizza, oké. Helyi kézműves termékek készítése, hát az számunkra az egy vakfolt.
1: Helyi kézműves termékek? Hát igen. Mit akarhat? Ezt szappant kell főznünk? Vagy mi a kézműves termékek?
0: Kecskéből? Nem tudom.
1: Csak nem.
0: Figyelj, idegenvezetés és kulturális programok, és természetközeli túrázással kapcsolatos szolgáltatások.
1: Tökéletes, hát ez is jó. Hát, hogyha nem jönnek magyar turisták, arról nem mi tehetünk. Pedig mi idegent vezetnénk.
0: És akkor
1: nagyon jó lenne.
0: Mi történik egyébként?
1: Egyszer meghívsz te engem, egyszer én meg téged, de másik faluba megyünk, és akkor így átmegyünk egymáshoz, és eljátsszuk. Mint hogyha idegenvezető lennél, és akkor bemutatod nekem a környék szépségeit, majd annyi, hogy mindig áruhába megyünk egymáshoz. Nézd már, nem úgy néz ki, mint aki a múltkor is, hogy az férfi volt, ez meg nő.
0: 3 éve élek itt, 3 éve minden napra szervezek túrázásokat, annak a 115 falubelinek, aki itt él már 100 éve.
1: Igen. Ez a másik, tényleg.
0: De felvettem a támogatást.
1: Marika néni, tessék jönni, vagy Maria néni, akkor ott már másképp. De tessék jönni, bemutatom, ez a templom. Ide tetszik járni egyébként 70 éve, de nem érdekes. Bemutatom. Tetszett tudni egyébként, hogy ez a ilyen hajós, meg olyan hajó, meg az az oltár, az hogy készül?
0: Meg az milyen jó, mert egyébként, amikor majd én mutatom meg az ottaniaknak, hogy mi merre, hány méter, igaz? Nehéz lehet egyébként az ilyen olasz vagy spanyol falvakban, ahova szoktunk mondani ezeket a nagyszerű lehetőségeket, nagyon nehéz lehet oda eljutatni például a felújításhoz szükséges bármit. Tehát, hogy helikopterrel viszem a gerendát majd, vagy az építőipari kellékeket, úgy körülbelül bármit. Tehát a helyi tűzépről innen azért gondolom elég borsos ára lenne.
1: Én már azt sem értettem, hogy a középkorban a várakat hogy építették fel. Hát ha elmész akár a Füzérre vagy Boldogkővár aljára, és akkor így rácsodálkozol, ki volt az az őrült, aki ide felhordta ezt a sok sziklát, meg követ, meg mindent. Úgyhogy egyébként lenézni is tényleg ilyen a mélységbe elég meredek, de az, hogy te még ott leállsz falazni, és akkor ugye te vagy a kőműves, függőleges főnök, kicsit állítsunk, tehát hogy a bánatba építették.
0: És hogy milyen szapabíró lett, és arról nem beszélve egyébként, hogy manapság meg ugye az utak mennyit bírnak, mondjuk lehet 1 évet, vagy 2-t, és már azonnal hozzá kell nyúlni. Kivéve nyilván azok az útszakaszok, amiket a rómaiak építettek, és megvan rendesen ágyazva neki, az azóta az elpusztíthatatlan, tehát hogyha arra tesztek egy kis aszfaltot, akkor azzal már is előrébb vagyunk.
1: Hát igen, tehát hihetetlen. Úgyhogy, de attól, hogy 1300 méter magas van, az nem jelenti, hogy ott nem lehet építeni, tehát hogy az fel lehet oda menni, biztos van ott egy, nincs egy tűzépet, nem, egy tessék, tűzép még nincs.
0: Igen.
1: Úgy sem volt, tehát építőanyagkereskedés. Nagy lehet a forgalom, mert évente 2-szer kell egy-egy zsák cement valakinek, hogy helyre hozza ott bent a vakolatot, vagy valami, de...
0: És már az első nap, míg az első kérdést megkapom, hogy ebből a 200 éves csempéből van-e? Na jó, Pali bácsi, vagy Giovanni bácsi, na húzzon innen.
1: És bármilyen hihetetlen, egyébként ez működik. Ismerősöm dolgozott Franciaországban egy olyan helyen, ahol szintén 3 család lakott az egész faluban. Ez nem messze egyébként az angol partoktól, tehát szembe gyakorlatilag majdnem Francia, vagy Angliával. Tehát, hogy is mentek a brit és a spanyol turisták előszeretete, pedig semmi látnivaló nem volt ott, csak ez a klasszikus, régi, ilyen középkarias francia épület, nyugalom, meg három láma, hogy azért legyen valami állat is, tehát a gyerekeknek ilyen szórakozó akármi, de hogy egyébként egy nagy hatalmas üres terület, ahol mezőgazdasággal foglalkoztak, tehát ez igazi farm jellegű, és odáig voltak érte. Nyilván a kajájuk viszont az igazi klasszikus francia. Tehát ők 2,5 órán keresztül képesek vacsorázni, és ez még csak az előétel. Közben megisznak 2 üveg bort, megeszik az apróságokat ott az előételnek, közben már mindenki éhen hal, de még akkor jön majd a második. Tehát hihetetlen, hogy sok időt töltenek azzal, hogy ők milyen lassan vacsoráznak. Elkezdődik 6, közben befejezik 11-kor. Tehát ez nálunk elképzelhetetlen.
0: Közben megnéznek egy BL döntőt.
1: Igen, igen, és hogy ez működik. És mennek Angliából, meg mondom Spanyolországból, meg össze-vissza a turisták egy ilyen családi szállásra, nagyon jól érzik magukat, és aztán mennek legközelebb is, tehát hogy mégiscsak megvan ennek a bája, meg a varázsa. Nyilván főleg, hogyha valaki nagyvárosból megy.
0: Hát, hogyha valaki ezzel tud azonosulni, meg egyébként belevágná egy ilyen fába a fejszéjét, mert mondjuk esetleg már van vendéglátásban, vagy turizmusban, vagy ehhez kapcsolódó kulturális programok szervezésében tapasztalata, akkor még akár az is lehet, hogy még működhet ebben az olasz kis faluban. Nyilván nekünk nem, akik ugye soha az életükben nem üzemeltettek szálláshelyet, és ezzel kapcsolatos dolgokat.
1: Te is. Voltak régen, divat volt ez a falusi szálláshely. Hogy elmentél, ott volt a lakó, tehát kvázi mint a főbérlő, hátul megcsinálták a tornácos ház végén, kialakítottak egy ilyen külön szobát, egy kis fürdővel, vagy akármi, és akkor reggelire friss helyi tej, friss helyi felvágott, stb. Kolbász, amit el tudsz képzelni, saját házi bor, és a többi, és a többi. Nyilván ezt azért meg tudnád csinálni te is, csak hát ahhoz, vagy beszerzed ezeket ott a környékbeliektől, és akkor te leszel a király.
0: Hát csak kicsit gyenge az olaszom, mert a Tiemo Roberto Baggioval nem sokan megyek, azt gondolom, hogy szerintem ez a történet itt nagyon hamar megfőne.
1: Igen, azt mondtam neked, de amikor először voltunk Olaszországban, akkor a gyerek összevont a gráciét, és Csáót, mert mondtam neki, hogy úgy kell köszönni, hogy csáó, és úgy kell majd megköszönni a fagyot, hogy grácia, ő meg elköszön. Csávole?
0: Na csávole, megyünk mi is tovább zenével, hogyha valakit érdekel, akkor háttérinformációval tudunk szolgálni. 6 perc múlva már 8 óra, Tóth Abigail énekel, jön a Rabmadár, mindenkinek biztonságos célbaérést, és jó utat kívánunk, szép reggelt!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, türelmes utazást kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecen útjain? Derítsük ki együtt Horváth László gépjármű szakoktatótól. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! Hát továbbra is megvan az Erzsébet utcán, az a Piac utca kereszteződésében a lezárás. Ez ilyenkor hétfő reggeli órákban különösen nagy problémát okoz. És itt hagy egyezzen már, vagy az útkereszteződésbe, csak akkor menjünk már be, ha el is tudjuk hagyni, mert az Árpád téren azt tapasztaltuk, hogy emiatt lezárta, és a Nyíl utca teljesen bedugult az Értemsugár útig. Ugyanezt elmondhatnám a Számsami útról, a 47-es számú főútvonal bevezető szakaszán, a Szabó Kálmán utca Monostorpály út kereszteződésében, illetve a 33-as bevezető szakaszán még mindig tartanak a munkálatok. Hát én kitartás és körültekintő vezetést kívánok mindenki számára, és ehhez kívánok balesetmentes vezetést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálják a jégkármentesítő rendszer működését. Javult a közbiztonság Hajdúbiharban. Jogerősen pert nyerte a debreceni professzor. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálja a kormány az országos jégkár mérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte. A termelőktől eltérő visszajelzések érkeztek, egyes térségekben a rendszer leállítását, máshol annak fenntartását kérik. A cél egy egységes szakmai keret kialakítása, amely figyelembe veszi a gazdálkodók igényeit is. Az országos jégkár mérséklő rendszer egyébként 2018 óta működik, és a statisztikák szerint jelentősen csökkentette a bejelentett jégkárok mértékét. Ugyanakkor egyes gazdák a tartós aszályok miatt vitatják a rendszer hatásait, ezért a működését most átfogóan felülvizsgálják. Tovább javult Hajdúbihar vármegye közbiztonsági helyzete 2025-ben. A rendőrségi beszámoló szerint a regisztrált bűncselekmények száma több mint 17%-kal csökkent, Hajdúböszörmény térségében pedig csaknem a felére esett vissza az esetek száma. A lopások, a betörések és a rablások terén is jelentős javulást értek el, miközben a nyomozási eredményesség országos összehasonlításban is kiemelkedő. Hajdúbiharban 100 000 lakosra vetítve jelenleg itt történik a legkevesebb bűncselekmény az országban. A vármegyei közgyűlés a rendőrségi beszámolót nagy többséggel elfogadta, és átadták az év rendőre díjat is. Jogerősen pert nyert a Kúriával szemben Barta Ildikó, a Debreceni Egyetem tanszékvezető professzora. A fővárosi ítélő tábla kimondta, hogy a legfőbb bírói fórum jogellenesen bocsátotta el a korábbi kúriai főtanácsadót 2024 őszén. Az indoklás szerint aránytalan szankció volt, különösen azért, mert egy olyan szakmai tanulmányhoz kapcsolódott, amelyet nem is publikáltak. A bíróság kötelezte a kúriát az elmaradt munkabér, annak kamatai és a per költség megfizetésére is. A Magyar Helsinki Bizottság szerint az ítélet a tudományos kutatás és a vélemény nyilvánítás szabadságának jelentőségét is megerősíti. Megkezdődhet a debreceni Munkácsi Mihály utca felújításának előkészítése. Az önkormányzat eredményt hirdetett ugyanis a tervezési feladatokra kiírt közbeszerzésen, amely a Kolozsvári utca és a Faragtár utca közötti szakaszt érinti. A projekt részeként új útburkolat, csapadékvizelvezetési rendszer és kapcsolódó közműfejlesztések tervei is készülnek. A munkát a Civis Komplex Mérnök Kft. Nyert el, mintegy 2.750.000 forintos ajánlatával. A fejlesztés célja egyébként, hogy hosszú távon korszerűbb és biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtsen az érintett város részben. Nyilvánosságra kerültek több magyar párt tavalyi pénzügyi beszámolói. A legtöbb bevételt a Demokratikus Koalíció tüntette fel, csak nem 2.700.000.000 forinttal, amelynek jelentős része állami és frakció támogatásból származott. A Momentum bevétele meghaladta 1,5 milliárd, a KDNP az 1.100.000.000 forintot. A Mi Hazánk közel 700.000.000 forintos bevételről számolt be. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt csak nem 193.000.000 forintos bevételt ért el, ugyanakkor több mint 1.700.000 forintos veszteséggel zárta az évet. A pénzügyi beszámolók a hivatalos értesítőben is megjelentek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén változóan felhős időnként napos idő várható, a délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű, a szél gyenge időnként mérsékelt lesz. Napközben 18 és 24 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklete.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 14 perc van, további szép reggelt kívánunk mindenkinek, lendületes hétkezdést, és balesetmentes célba érés, bármilyen információtok lenne az utakról, az hasznos lehet a többiek számára, segítsétek őket, de nyilván nem annak kárára vagy kockáztatva, hogy esetleg balesetet szenvedtek közben, szóval csak a biztonságosság tekintetében vegyétek elő a telefont, vagy mondjuk az anyósülésen ülve is úgy pötyögjetek.
2: És a héten elindul egy akció, egy rendőrségi akció, a motorosokat fogják ellenőrizni, a két kerekűeket egészen pontosan, hát remélem, hogy inkább a rollereseket és inkább az elektromos ilyen kis suhanó kerékpárosokat, akik hát néha úgy mennek, mint az atom, tehát ezeket a nem is tudom megfejteni őket. Tudod, van ez a kis robogónak látszó kis elektromos kis nem is motor az, meg vannak ezek a kis benzines 25 köbcentis,
1: vagy elektromos kerékpár.
2: Tehát elektromos kerékpár, igen, de nem az a klasszikus elektromos kerékpár, hogy mountain bike vagy valami, hanem inkább így úgy néz ki, mint egy kempingbicikli. Ilyen bevásárláshoz az idősebb generáció használja.
1: Akkor pont egyébként, akkor tudja, hogy ezt láttam egy néhány nappal ezelőtt. A néninek ez a kis járgánya olyan szinten volt felpakolva, hogy szerintem az autóm csomagtartója az tetemesen megtelt volna azzal a cuccal, és neki volt támasztva a fának, és azon gondolkodtam, hogy ő ezt itt most megpakolta, és szól valakinek, hogy vigye haza helyette. Nem, ő volt az, aki, és rettentően öregnek tűnt, és mégis

0: hogyha az ember belép egy jóval idősebb korba, mert akkor már az ilyenektől nem tart, csak legyint rá. Ó, fiam, én már túléltem két világháborút, meg az amerikai...
1: Azok közül vág, sokan nincsenek közöttünk.
0: De na mindegy, igen. Mindegy. Igen. Szóval, hogy úgy, ők csak legyintenek rá. Na, ez az előnye talán az időskornak. De azért, aki a 40-et átlépte, azok számára is van előny, mondjuk ahhoz képest, hogy hogy amikor még 30-as vagy 20-as éveikben jártak, és hát ezzel egy olyan felsorolással készültem, ami azt mutatja meg, hogyha valaki már elmúlt 40, és még csak esetleg mostanában töltötte be, hogy ne legyen benne semmilyen rossz érzés, félelem, pánik, elmúlt a hármas, jött a négyes.
1: Nem, az tök természetes lesz, hogy reggel felkelsz, és itt fáj, ott fáj. Azt, ahogy mondták, az azt jelenti, hogy még élsz.
0: Tehát ez egy jó hír. Tehát az, ha fáj, igen. Ez azt jelenti, hogy élsz. De milyen előnyei vannak?
1: De ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen.
0: Például, hogyha elmúltál 40 éves, akkor rögtön van egy olyan előnyöd, hogy az emberrablókat már nem igazán érdekled.
1: Miért?
0: Hát azért,
1: mert nem leszel túsz.
0: Hát túsz helyzetben, hát leszel, de valószínűleg téged engednek el először. Mert már te nem képviselsz akkora értéket. Tehát rögtön haza is mehetsz, jó? Mert tudják, hogy úgyis fáj.
1: Hogy mondták a csupaszpisztolyban? A legjobb a nő túsznak, mert jó illata van, és kis helyen is elfér.
0: Na, de a 40-es férfinak már a gyógyszerem így csipődött be.
1: Se jó illata nincs.
0: Igen. Igen. Aztán, senki nem várja el tőled, hogy bárhová is szaladj. Tehát éppen ezért, ha elkésel 40 felett, az már azt gondolom, hogy ez teljesen magától értetődő.
1: Aha. Megszokják? Nem várják el, hogy időben érkez. Nem.
0: Amikor érdekes. Este 9-kor felhívnak, akkor azt kérdezik, hogy nem ébresztettelek fel? Mondjuk egyébként ez úgy írja le, mint hogyha ez lehet, hogy egy ilyen 30 évvel ezelőtti, ami a 40-es évekről
1: ez nem
0: beszél.
1: Ez csak a 40-esekre igaz.
0: Mert a mai 40-es az inkább, tudod, mennyi egy ilyen 30-as?
1: Pont van egy közös ismerősünk, a hétvégén a párja külön töltötte tőle a hétvégét, mert egy esküvőre ment, és ő mesélte, hogy figyelj már, hát itt a srácok még most akarnak vacsorázni, 10 óra van, hát én ilyenkor már rég alszom, tehát, hogy így, és ő még 40 alatti, tehát simán benne van ez a 30-asokban is, hogy ők már 9-kor elmennek és alszanak.
0: Igen, az emberek már nem gondolják azt, hogy hipohonder vagy. Mert ugye már minden valós.
1: Igen.
0: Minden valós, amit rossznak érzel. Már nincs semmi, amit a nehezebb úton kellene megtanulnod, vagy például a vásárolt dolgaid már nem használódnak el. Na jó, ez azért nagyon gonosz. Igen. Azért, mert 40 felett vagy. Hát még simán van benne 60 év. Hát hol fog az én mosógépen még 60 év múlva is üzemelni?
1: Ez szemétség.
0: Ez nagyon durva. Délután 4-kor is vacsorázhatsz.
1: Igen, ez mondjuk igaz.
0: Igen, szex nélkül élhetsz, de a szemüveged nélkül nem.
1: Hülyeség.
0: Ez sem adom.
1: Ez nem függ össze a 40 évvel.
0: Igen, heves vitákba bonyolódsz a nyugdíjrendszerről. Na jó, azért a 40-eseket, most át lehetne írni akkor ezt az egészet 60-asra már lassan, igen. Nem?
1: Jó, mondjuk mi is erről beszéltünk rögtön, hogy a férfiak 40 éves nyugdíjkorhatára, mert Béla rögtön megfejtett, hogy akkor neki lehet, hogy csak egy éve van már nyugdíjig.
0: Hát de úgy 40 éves, hogy 40 évet bedolgozott.
1: 40 évet dolgozott, igen.
0: Igen, de hát akkor, hogyha 0 évesen vagy 1 évesen elkezdesz, akkor...
1: Hát
0: akkor
1: nem, de lehetne. Hogyha 60 éves vagy és 20 évesen már dolgoztál, amit reális, akkor mehetsz nyugdíjba.
0: Egyébként lehet, hogy itt így hülyéskedünk ezen, de ha valaki szeretné nyugdíjat kapni, az nyilván nem 60 éves korában kell elkezdeni gondolkodni rajta, hogy fú, mama, hogy lesz itt pár év múlva? Hanem például akár már ugye fiatalkorban, már a 20-as években is, ugye a szülők szoktak indítani, vagy próbálják a gyereket ráerőltetni, vagy beszélni arra, hogy valamin gondolkozzon, aha, valamit tegyen félre, indítson valamit.
1: Önkéntes nyugdíj pénzt.
0: Vagy valami ehhez hasonló, de bármi, amiben kicsit
1: gyarapodik a pénze. Mindig bennem van a félelem, hogy és az a bank meg lesz még akkor, amikor én nyugdíjba megyek?
0: Ó, a bankok olyanok, hogy átadják egymásnak.
1: Okay.
0: Figyelj, én most csődbe mentem, de nézd csak, itt van egy csomó papír, na, nekik tartozunk rengeteg pénzzel.
1: Nekem az volt az első gondolat, amikor építkeztünk, és a csatornát felrakták, és mondták, hogy erre 25 év garanciát adnak. És mondtam, hogy azt a betyár, hát akkor ez tényleg jó. De ez a cég, ez meg lesz még 25 év múlva, aki most felrakta. Tehát honnan keresem majd elő? Mm-hmm. De még fenn van, működik.
0: Aha, ez körülbelül olyan, mint a de jó, erre a kis olcsó LED világításra adtak 10 év garanciát. De hol lesz 10 éven belül majd annak a blokja, vagy papírja, vagy úgy
1: ja,
0: bármi?
1: Hát azt nem tudod. Egyébként van most már egy ilyen applikáció, vagy egy ilyen program, ahova elmentheted ezeket a garancia jegyeket,
0: na,
1: és akkor garantáltam megvan.
0: Azért, mert ez mindig

0: problémát jelent. És én emlékszem, mikor felépítkeztünk, és mindenből akkor, tehát újra kellett mindent kezdeni, mindenből új, régi dolgainkat nem hoztuk el az előző helyről. Igen, ám csak telt múlt az idő, és akkor itt egy kis papír, ott egy kis papír, szanaszél, minden papír. Aztán eltelt már vagy 3 év, és azon kezdtem el aggódni, hogy hű, ennek, meg annak, meg amannak, hol vannak így a garancia papírjai. Aztán ugye nem lettek meg, úgyhogy azon rimánkodtam, mint hogy teljem áll az 5 év, addig ne legyen már baja. Ha utána baja van, akkor már
1: nem baj, de már most baj. Te is elmúltál 40, úgyhogy már neked ezekkel a garancia dolgokkal már
0: szerintem
1: nem kell foglalkozni.
0: Már úgyse használunk.
1: Itt volt az előbb, hogy igen.
0: Igen, már nem kihívásként gondolsz a sebességkorlátozásra, már nem próbálod meg behúzni a hasad, bárki is jön be a szobába, együtt énekelsz a liftben a hangszóróval, a szemed már nem lesz azt sokkal miért? Rosszabb. Nem tudom, ezt én is értem.
1: Ja, hogy ismered azt a régi slágereket, amik már nem jogdíjasok.
0: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
1: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
0: Oké, de te rövidlátó voltál?
1: Hát pluszos.
0: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál jól.
1: Így van, olvasni nem tudtam.
0: Az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
1: igen,
0: megáll.
1: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így azzal nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, tegyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinál, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
0: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
1: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb, megnyomott kész, és mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb, majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
0: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
1: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriá, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
0: Igen.
1: Most mondtam, legközelebb állítsd be a kamerát, ha kávét akarsz
0: főzni. Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
1: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
0: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
1: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némelyik. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
0: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
1: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a 3 válfájós, amikor összeáll.
0: Dr. Váci csatlakozik?
1: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt, és mi nem.
0: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
1: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Olikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy volt, indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
0: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
1: igen,
0: új.
1: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
0: Kérem, visszavállat. Na jó, zenélgetünk, aztán sportolunk, maradjatok. Lélia.

0: Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Eltelt egy hétvége, voltak azért komolyabb sportesemények. Na melyek azok és milyen eredmények születtek?
3: Például a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, amelyet Budapesten rendeztek is. Hát maradjunk annyiban, hogy egy finoman fogalmazva is feledhető döntő volt. Olyan szempontból talán nem, hogy büntetők, illetve 11-es rugások döntöttek.
2: 0-0-ig jutottak?
3: Nem, 1-1. Az Arsenal vezetett, aztán a franciák egyenlítettek, aztán igazából foci a 60. perctől volt, amikor 1-1 lett az állás, mert addig az Arsenal őrizte az előnyét, a francia csapat nem nagyon tudott velük mit kezdeni, aztán jött egy büntető, abból egyenlítettek. Onnantól izgalmas volt, azt lehetett érezni, hogy mind a két csapat szeretné eldönteni még a rendes játékidőben az összecsapás. A hosszabbításban ezt már nem lehetett érezni. Ott már leginkább az volt, hogy itt valószínűleg 11-esek lesznek. Így van, és hát a 11-es párbajban kettőt is hibázott az Arsenal. Gyakorlatilag úgy, ha kaput nem találták el mellé, ment az egyikről és a másik meg fölé. Pont az utolsó párban volt, amikor fölé lőtt Gabriel Isak. Ennek köszönhetően így a Paris Saint-Germain nyerte az összecsapást. Azért egy dolog mellett nem tudok elmenni, megmondom őszintén szó nélkül. Szerintem nem volt méltó a közvetítés ehhez a bajnokok ligája döntő. Az a körítés, a stadion minden rendben volt.
2: Hát erről nem is hallottam.
3: Az, hogy gyakorlatilag néha a labdát nem lehetett látni, annyira túl volt égetve a kép, a képminőség, vagy én nem is tudtam megfejteni, hogy mi, de a szögleteknél, amikor berepült a fehér labda, akkor nagyon sokszor nem is láttad, hogy hol van, csak ugye a játékosok helyezkedéséből tudtad, hogy nagyjából hol lehet. Hát az meg már csak hab volt a tortán, hogy az én szolgáltatóm, akinél van, illetve most már lassan kimondhatom, hogy csak volt előfizetésem, mert ma lemondom, mert azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de ezt nem vagyok hajlandó
2: tovább fizetni. Ez volt az utolsó csepp.
3: Ez így van. Tehát az, hogy a mérkőzés kezdete előtt egy 20 perccel hirtelen elment a HD adás, hanem csak maradt a hagyományos SD.
2: Semmi gond, vele 2 méterrel hátra
3: körülni. Körülbelül egyébként ez volt, lehet, hogy ezért nem is láttam olyan jól, de Lacival nem tolnak ki, úgyhogy gyorsan bedugtam a szoba antennát, és akkor majd nézem HD-n címszóval, hát ott meg ilyen volt a képminőség, az se volt az igazi. De mondom, felhívtam a szolgáltatót, már külön menüpont mondta, hogy jelen pillanatban műszaki hiba miatt a HD szolgáltatás ezen az egy csatornán, ezen az egyen,
2: pont amit szeretnél nézni,
3: ezen nem működik, de már dolgozunk a hiba kijavításán. Na most a hiba kijavítása pont akkora történt meg, amikor a díjátadó kezdődött, tehát gyakorlatilag az egész meccs alatt nem volt HD szolgáltatás, amivel még el is fogadtam volna, hogy hát tényleg dolgoznak rajta, csak érdekes módon az Atletico elleni elődöntőnél pontosan ugyanez a hiba történt. Tehát, hogy ez azért már fölöttébb, mint gyanús, hogy mindig csak a BL meccsek
2: ilyenkor
3: alatt van műszaki hiba.
2: Ilyenkor kevesebbet kell fizetni, hogyha nem HD-ban sugároznak?
3: Én ezt mondtam, hogy most akkor jelen pillanat nem tudom. Tehát, hogy inkább azt éreztem, hogy mindenkit terelnének abba az irányba, hogy vásárold meg a streaming szolgáltatást és fizess elő.
2: Most kicsit felbosszantani, hogy jó ebből elegem van.
3: Kicsit bosszantottak fel, hanem tulajdonképpen ez a két meccs érdekelt volna az egész BL sorozatból, úgy Isten igazából, mert többit, ha kell, akkor éppen megnézed máshol, vagy interneten, vagy az összefoglalót, vagy ilyesmi. És nyilván, amikor fizetsz egy szolgáltatásért, és pont akkor műszaki hiba miatt nem tudod megnézni olyan minőségben, mint amit megrendeltél, azért kinyílik az embernek a bicska a zsebében. Nem én voltam az egyedüli, mint kiderült már most egész Facebook csoporttól kezdve már mindenki.
2: A BL döntőkáros útja.
3: Hát körülbelül. Tehát, hogy ez szerintem gáz volt. Tehát nem is értettem, hogy egy ilyen világszínvonalú esemény. Elmondják, hogy nem tudom hány kamerával közvetítik, stb. Volt, hogy ugyanazt a 3 szurkolót láttam bevágva 3-szor, tehát mondtam, hogy nem létezik, hogy Franciaországból csak ez a 3 szurkoló. Nyilván csinos volt mind a két hölgy, akit láttunk a képen, de hát nem volt még ott másik. Meg a totálképen annyira nagy totált adtak már.

0: már, hogy...
1: Ja, látszottak az üres parkolók, igen. A 300 kilométer alatt.
0: És hát az már nem szoktam ugye kollégákkal foglalkozni, és nem is szeretnék, nekem nincs problémám Gundel Takács Gáborra, kimondottan kedvelem egyébként az ő közvetítéseit. 6 perce ment a meccs, de még nem tudtuk meg, hogy kinél van a labda, vagy hol jár, vagy mi történik, addig még csak darálták végig a statisztikákat, született egy gól közben ott a végén, pont akkor fejezték be. Szóval, hogy nagyon sok kritika érte, és ez nem csak az én véleményem a közvetítés, hanem mondom tegnap, akárhova lapoztam, mindenhol ez ment.
1: Pedig ilyenről nem szokott szó esni, tehát én még életemben nem hallottam. A videóbírót azt mindig köpködik az emberek, vagy bármilyen döntéseket, de hogy a közvetítés, én még ilyet nem hallottam, ez itt valami akkor félre ment. Hát,
0: főleg ahhoz képest, hogy egy átlagos NB1-es bajnok ilyennél sokkal jobb színvonalon van közvetítve, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ilyen szempontból csalódás volt, ja, és azt meg tudom nézni. Tehát, hogy ott érdekes volt, nincs műszaki hiba. Hát reméljük, hogy ma este nem lesz majd műszaki hiba a futszál döntőnél, ez is tévés meccs lesz, és például M4-es, mert hogy az A Stúdió futszál Nyíregyháza fogadja majd az Újpestet a bajnoki döntő második összecsapásán. Az első meccset azt a Lilák nyerték nagy csatában 2-1-re. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoz ez a visszavágó. Este 8 óra a kezdési időpont, nem a legszurkoló barátabb, de hát a tévé közvetítés miatt került ilyen későre. Nyilván a gyerekek miatt gáz, mert hogy nagyon sok gyerek jár szurkolni a futszál mérkőzésekre. Már most mondom a szülőknek, hogy holnapra írjanak egy igazolást, vagy a gyerekeknek nézzék el a tanárok könyörgőt.
1: Csak a harmadik órára tudtuk behozni.
0: Ha bárki azt mondja, hogy futszál meccse volt, higgyék el, hogy tényleg ott volt és szurkolni ment, mert a suhancokra, ahogy ők hívják saját magukat, nagyon nagy szükség lesz ma este, de nagyon nagy szükség lesz természetesen minden szurkolóra, hiszen sporttörténelmet írhat a Nyíregyháza. Tulajdonképpen már azzal is azt írt, hogy bejutott a döntőbe, de ha már ott van a döntő, akkor miért ne nyerné meg? Megvan rá minden esély.
1: Ha már egyszer ugye ilyen közel még nem jutottak ehhez,
0: így van,
1: akkor
0: így
1: most
0: van.
1: Kell megragadni.
0: Dzsudzsák Balázs is sporttörténelmet írhat, mert folytatja Debrecenben. 39 évesen úgy döntött, hogy nem is kérdés, és marad Debrecenben. Ugye sok találgatás látott napvilágot, hogy befejezi pályafutását, esetleg máshová igazol, esetleg sportvezetői karriert kezd, de elhesegette ezeket a dolgokat, és azt mondta a hétvégén, hogy folytatja Debrecenben, úgyhogy még a következő idényben is játszik a Lokiban. Hozzáteszem, egyébként kimondottan jó szezonja volt, tehát nem látszik rajta sem a kor. Sőt, talán jobban játszott a tavalyi szezonban, mint vagy a mögöttünk hagyott szezonban, mint az azt megelőző évben, úgyhogy...
1: Meg lehet, hogy beállt valami életvitelszerű változás az életében,
0: az edzőnek a személye,
1: és azt mondta,
0: a taktika...
1: hogy vissza kell mennem dolgozni.
0: Nem lehet tudni. Ez is egy megoldás. Minden esetre ott lesz a következő évben is a pályán. És hát ott van a pályán Kis Norbert, aki mindenki abban bízott a hétvégén a riválisok közül, hogy na hát, ha téli szünetben lelassulnak egy kicsit, vagy valami történik.
1: Mitől lassulnak? Hát,
0: ők nem gyorsulnak sokat, valamennyit igen, Kis Norbi meg semmit nem lassult, úgyhogy maga biztosan megnyerte az időmérőt, az mondjuk nagyon érdekes volt már szombaton a Kamion Európa Bajnokság nyitófutamán Mizánóban, hogy végig azt jelezte neki a komputer, hogy piros szektorok, tehát hogy lassabb a körideje, mint a szabad edzésem, és nem értettem, miért nagyon csúszkált az autója. Majd amikor beért a célba, megnézték, akkor így is nagyon nagy különbséggel, nagyjából egy másodpercet vert a többiekre, és mondták, hogy a többiek is lassultak. Tehát valami vagy a pályával van, vagy a gumikkal, de hogy így is megvan a pole pozíció, és aztán meg is nyerte szombaton rögtön az első versenyt, majd a másodikon, ahol ugye fordított rajtrács van, és a 8. pozícióból kell indulnia, azt is megnyerte, ott is megelőzött mindenkit. Aztán jött a vasárnapi nap, megint meglett az első rajtkocka, ott az első futamban egy picit hibázott, kicsit kisodródott az egyik kanyarban, azt hiszem a 3-as kanyarban, és ott a Johannán bebújt mellé, és hát Kamion EB-n előzni leginkább úgy lehet, hogy azért általában összeérnek a versenygépek, tehát nagyon ritka az, hogy mondjuk nem kocolnak egy picit, hát itt egy kicsit nagyobb volt azért a kocka kelleténél, szabályosnak látták minden esetre a versenybírók, igaz, hogy Norbinak széttört a felnie, és defektet is kapott, de innentől kezdve már nem volt...
1: De még defektes kerékkel is bement.
0: Hát bement, 6. kiért célba, mert hogy megőrizte, és ez gyakorlatilag az első körben történt ez a defekt, úgyhogy így is célba tudott érni, de azt a futamot nem nyerte meg, és egy kicsit, hogy csalódott volt, hogy csak a 6. lett, úgyhogy ezen felbuzdulva és minden dőjét beleadva az utolsó 4. futamot megint megnyerte. Csak hogy azért jól zárja a nyitó verseny.
1: Nekem kicsit az az érzésem, és szerintem a többi versenyzőnek is lehetne ilyesfajta érzés, amikor a mágnesnek a két, mondjuk egyforma pólusát próbálod összeérinteni, és az Istenére se fog menni. És Norbi van az egyik pozitív póluson, mindenki más a másik többi pozitív póluson, és egyszerűen nem bírják elkapni, nem. És utolérni, és ha ő lassul, érdekes, a többiek is lassultak.
0: Igen.
1: És ugyanúgy megvan, igen, a pole pozíció.
0: Igen, igen, mert ő egyébként nem nagyon lassul. Tehát ritka az. Nagyon jól dolgozott a Révész Racing csapata, és tényleg egy megbízható autót tettek Norbi alá, és ennek köszönhető ez a siker. Egyébként egy aranyos történet, csak hagyosszam meg gyorsan, amikor olvasom a tudósításokat, akkor az egyik ilyen hivatalos oldalon ott úgy volt beállítva nekem az oldal, hogy automatikusan lefordította, ugye megnézte, hogy honnan nézem, és automatikusan lefordította magyarra, és valami ilyesmi cím volt, hogy csók már megint megállíthatatlan. Na hát ez a kisre utal egyébként, mert angol nyelven íródott a cikk, de a kiszt, ő azt lefordította, úgyhogy úgyhogy csók Norvi megint. Megint egyébként lehet, hogy ő is ezt integette a többieknek a rajt után, így hátranézett a tükörbe, és na csók, én elmentem, szevasztok, majd jövök, hogy bent találkozunk a célban. Úgyhogy jól sikerült a rajt, végül is 4 versenyből 3-at megnyert, és vezeti az összetettet.
1: Gratulálunk, Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fokozott ellenőrzés vár a motorosokra június első hetében. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. Újraindul a mentőszolgálat hősképző programja. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Világos motoros ellenőrzést tart a rendőrség június 1-e és 7-e között egy európai közlekedésbiztonsági akció részeként. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a bukós isakok szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések megfelelő működését. Az ellenőrzések során a szabálytalan átalakításokat is keresik, különösen a módosított kipufogó rendszereket. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a rendszámtáblák eltakarása vagy meghamisítása akár bűncselekménynek is minősülhet. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján elvégezték ugyanis az ezredik úgynevezett TAVI beavatkozást, vagyis a katéteres aorta billentyű beültetést. Az eljárás a nyitott szívműtét korszerű alternatívája, amely során az új szívbillentyűt katéteren keresztül juttatják a szívbe. A minimálisan invazív technika gyorsabb felépülést és kisebb kockázatot jelent a betegek számára. A debreceni klinika egyébként 2013-ban első vidéki intézményként indította el a programot, és ma már az ország egyik legjelentősebb strukturális szívcentrumaként működik. Idén várhatóan 250 ilyen beavatkozást végeznek el a szakemberek. Több mint 250 könyvvel támogatta a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján kezelt gyermekeket a Mélius Juhász Péter könyvtár. Az adományban mesekönyvek, ifjúsági regények, ismeretterjesztő és készségfejlesztő kiadványok is helyet kaptak. A kezdeményezés célja, hogy a hosszabb kezelésre szoruló gyermekek számára tartalmasabbá és könnyebbé tegye a kórházban töltött időt. A könyvek több osztályra, köztük a hematológiára, a rehabilitációs részlegre, valamint a Roland McDonald családközpontba is eljut. A szakemberek szerint az olvasás nem csak kikapcsolódást nyújt, hanem segíthet csökkenteni a szorongást és erősítheti a gyógyulásba vetett hitet is. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség a Nyírmárton falvai lombkorona sétány ügyében. Az ügyészség szerint a település korábbi polgármestere és társai jogtalanul próbált több mint 64 millió forintos támogatáshoz jutni egy erdei kirándulóhely és lombkorona sétány megépítésére. A vád szerint a pályázat benyújtásakor megsértették a támogatási feltételeket, mert a kivitelezéshez benyújtott adatok mögött valójában ugyanaz a vállalkozói kör állt, így nem valósult meg a szabályos versenyeztetés. Ismét elindítja népszerű hősképző programját az Országos Mentőszolgálat. A Hősképző Plusz elsősorban középiskolásokat és egyetemistákat vár, akik szeretnének többet megtudni az életmentésről és a mentők mindennapi munkájáról is. A program a 2018-ban indult kezdeményezés kibővített változata, amelynek keretében az ország mentőállomásain ingyenes képzéseket tartanak. A nyári időszakban a résztvevők 2-3 órás pályaválasztást segítő foglalkozásokon is részt vehetnek, ahol az újraélesztés alapjait és más gyakorlati életmentő ismereteket sajátíthatnak el. A cél, hogy minél több fiatal legyen képes szükség esetén segítséget nyújtani embertársainak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén változóan felhős időnként napos idő várható. A délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű. A szél gyenge időnként mérsékelt lesz. Napközben 18 és 24 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklete.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggel, türelmes utazást és balesetmentes közlekedést kívánok. Sajnos baleset hiány nem úsztuk meg a ma reggelt, ugyanis a debreceni úton kell ez esetben forgalomkorlátozásra számítani. Ott történt az ütközés, egymásnak ütközött két személyautó, tehát Nyíregyházán a debreceni úton, a 4-es főútról van szó, a Palánta utca közelében, úgyhogy a tűzoltók egyébként áramtalanították a járműveket, és a helyszínen vannak már a mentők is, az érintett útszakaszon pedig forgalomkorlátozásra kell számítani, mindezt tehát Nyíregyházán, a debreceni úton, a 4-esen, a Palánta utca közelében. Bármilyen egyéb információtok lenne, sztártkarokkal fogadjuk itt SMS és Viber falunk a 0623 16 3000. Aztán fontos tudni még azt is, hogy folytatódik az aszfaltozási munkálat, emiatt nagyobb menetidőre, lassabb haladásra kell készülni egy jó 3,5 kilométeres szakaszon, Virányos és Tisza Nagyfalu között a 38-as számú főúton, ott jelzőri irányítás tart jelenleg is. Itt pedig szólnak a jó zenék, egy nagy közönség kedvenc a toplisták éléről érkezik Fever Dream című dalával Alex Warren, ez pedig még mindig a Sunshine FM.

Csak jó zene, Taylor Swift énekelt, ez volt az Opalite itt a keltetőben, 9 óra 31 perc van, és továbbra is jeleznénk, kedves nyíregyházi autósok, vagy Debrecenből Nyíregyházára érkező autósok, hogy a Debreceni úton, tehát Nyíregyházán történt egy baleset, egy ráfutásos baleset, amelyet többen is a helyszínről jelentkezők totálkárosként írtak le, úgyhogy feltartja a forgalmat elég erőteljesen, aki tud, az kerüljön, illetve várjuk a percről percre beérkező információkat, már fotókat kaptunk, tehát mindez a Debreceni úton, a Palánta utca közelében történt, tehát a 4-es számú főúton Nyíregyházán, ez a ráfutásos, nagy erejű ütközéssel járó baleset. Aztán pályakarbantartási munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között vonatpótló buszok közlekednek, nagyon fontos és érdemes a MÁV menetrend felületén tájékozódni a indulásokról, csatlakozási időpontokról. Jó, ez augusztus 29-ig tart, úgyhogy azért jó előre számítsatok arra, hogy az egész nyarat átöleli mindez a történet. A 38-as számú főúton, hogy meddig tart még az aszfaltozás, ez egy jó kérdés, nem tudok rá válaszolni, de az tény, hogy jelenleg is egy 3,5 kilométeres szakaszon egyik, illetve másik sáv külön-külön aszfaltozása történik Virányos és Tisza Nagyfalu között jelzőőri irányítás mellett. Aztán még mindig néhány héten keresztül az M3-as autópályán Szabolcs megyében számítani kell a Budapest felé vezető oldalon a Vaja-Máté szakasz csomópont lehajtó ágának lezárására. Éppen ezért a 41-es, illetve 49-es számú főútokon tudjátok elérni a térség településeit. Debrecenben több helyen is zajlik például nagy felületi aszfaltozás, Kolónia utca, Kis József utca, a Zöld utcában, illetve a hulladékkezelő telepre vezető út is ilyen, csak úgy, mint a Híd utca, vagy a Harsona utca. Úgyhogy mindenkinek türelmet és jó utat kívánunk, szuper hétkezdést. Megérkezett közben Kygo és a One Republic.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Driver's License, Olivia Rodrigo-tól, ez volt itt a Sunshine FM-en. 9 óra 50 perc van, és rövidesen véget ér a keltető. Azért még fontos tudni, hogy a Debreceni úton baleset történt, tehát Nyíregyházán Debreceni úton. Ott elképzelhető, hogy még feltartják a forgalmat. Egy nagyobb erejű ráfutásos baleset kapcsán kellett intézkedniük a hatóságoknak. Mentő is, illetve tűzoltó is érkezett a helyszínre. Mindez tehát a City Car-tól nem messze történt, szóval hát, ha így jobban be tudjátok azonosítani, vagy ha azt mondom, hogy 272-es kilométer kő, akkor lehet, hogy azzal nem vagytok előrébb. Na minden esetre ez történt ott, aztán a továbbiakban, hogy mi történik még, remélhetőleg különösebben semmi. Az időjóslás egyébként némi csapadékot vetít egyébként itt térségünkre, 22 fokos csúcsérték mellett azért csapadékra kell számítani. A hét első felében legalábbis ez az időjóslás, aztán meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Na de, hogy hogyan alakult a ma reggel, és hogy miért is érdemes, vagy milyen jótékony hatásai lehetnek annak, hogy az ember belép a 40 éves kor fölé, azt beszéltük meg Lacival, mutatom, hogy mi történt.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
1: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
3: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
1: Oké, de te rövidlátó voltál?
3: Hát pluszos.
1: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál jól.
3: Így van, olvasni nem tudtam.
1: És az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
3: igen,
1: megáll.
3: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így ezzel nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, tegyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinálja, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
1: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
3: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb, megnyomott kész, és mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb. Majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
1: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
3: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriá, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
1: Igen.
3: Most már legközelebb állítsd be a kamerát, ha kávét akarsz
1: főzni. Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
3: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati útmutatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasószemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg, mi az összetétel.
1: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
3: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némelyik. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
1: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
3: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
1: Dr. Váci csatlakozik?
3: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és mi nem.
1: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
3: Az enyém meg elmúlóban van. De már Zolikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
1: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
3: igen,
1: új.
3: Igen, átmegy a térdbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
1: Kérem, visszavállat.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Egy kis fájdalom, azt mondják, nem rossz, mert abból tudjuk, hogy még élünk. Na hát éljetek és viruljatok, és legyen nagyon sikeres a hétfőtök. Ezt kívánom így 6 perccel 10 óra előtt. Ennyi volt a keltető. A mai napon Tünde, Konrád és Angela névnap van. Mi szóltunk előre, úgyhogy ne feledkezzetek meg ismerőseitekről, szeretteitekről, és Váci Zoliról sem, ugyanis az övé a következő 4 óra. Friss hírek, információk nem sokára, a keltető pedig bezárja már a kapuit, de hát annak reményében búcsúzunk, hogy holnap reggel ismét találkozhatunk. Itt volt ma veletek Dankó Laci, és csodás napot kíván Olasz Gabi. Ciao!
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálják a jégkármentesítőrendszer működését. Egyre több a rolleres baleset Debrecenben. Új módszerrel támadnak a banki csalók. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány az országos jégkár mérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte. A termelőktől eltérő visszajelzések érkeztek, egyes térségekben a rendszer leállítását, máshol annak fenntartását kérik. A cél egy egységes szakmai keret kialakítása, amely figyelembe veszi a gazdálkodók igényeit is. Az országos jégkár mérséklő rendszer egyébként 2018 óta működik, és a statisztikák szerint jelentősen csökkentette a bejelentett jégkárok mértékét. Ugyanakkor egyes gazdák a tartós aszályok miatt vitatják a rendszer hatásait, ezért a működését most átfogóan felülvizsgálják. Egyre több baleset kapcsolódik az elektromos rollerekhez Magyarországon, így városunkban is. A Netrisk felmérése szerint több mint 600 személyisérüléses balesetet okoztak az e-rolleresek, ami közel 73%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Debrecenben is érzékelhető a probléma. A rendőrség adatai szerint ugyanis tavaly 19 olyan közlekedési baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedő személy is érintett volt. A szakemberek szerint a nagyobb teljesítményű járművek terjedése és a szabályozás hiányosságai is hozzájárulnak a kedvezőtlen trendhez. A jövőben akár új szabályok is életbe léphetnek Debrecenben az e-rollerek használatára. Célzott kaszálási munkák kezdődtek Debrecen több frekventált közösségi helyszínén is. Bár a csapadékszegény időjárás miatt májusban felfüggesztették az automata öntöző rendszerrel nem rendelkező zöld területek általános kaszálását, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók környezetében ismét munkába állnak a szakemberek. Az önkormányzat szerint a döntést az intenzív használat, a kullancsveszély csökkentése és a rendezett környezet biztosítása indokolta. A hétvégi szabadtéri rendezvényekre készülve több városrészben, köztük az Újkertben, Józsán és a Nagymacson is elvégezték a szükséges munkálatokat. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a debreceni szívgyógyászat. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján elvégezték ugyanis az ezredik úgynevezett TAVI beavatkozást, vagyis a katéteres aorta billentyű beültetést. Az eljárás a nyitott szívműtét korszerű alternatívája, amely során az új szívbillentyűt katéteren keresztül juttatják a szívbe. Idén várhatóan 250 ilyen beavatkozást végeznek el a szakemberek. Újabb veszélyes banki csalás terjed Magyarországon. Az MBH bank figyelmeztetése szerint a csalók banki alkalmazottnak, vagy akár hatósági személynek is kiadják magukat, és telefonon keresik meg az ügyfeleket. Azt állítják, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlán, majd arra kérik az áldozatot, hogy telepítsen távoli hozzáférést biztosító programokat, például Anydesk vagy TeamViewer alkalmazást. Ha a csalók hozzáférést kapnak az eszközhöz, láthatják a képernyőt, megszerezhetik a banki belépési adatokat, és akár pénzt is utalhatnak az ügyfél számlájáról. A bank most azt tanácsolja, gyanús hívás esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, és kizárólag hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámot vegyünk fel. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén változóan felhős időnként napos idő várható, a délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű, a szél gyenge időnként mérsékelt lesz. Napközben 18 és 24 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklete.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Rádiózást, hello mindenkinek, 3 perccel múlt 10, tehát ez már a Juice műsor ideje egészen délután 2-ig. Ma is megteszünk mindent azért, hogy ez ne egy unalmas hétfő legyen. Közben végig velünk vannak a pörgős slágerek. Szép napot, jó munkát, eredményes hétkezdés mindenkinek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Szép nem hétfőt mindenkinek, hello sunshine! Sok tele vagyunk ma is jó zenével, amelyekre szükségünk is lesz ezen a döcögős, nehezen induló és nagyon csúnya hétfőn. Nem indult túl szépen az első nyári hónap, fronttal váltunk évszakot, nem erős ez a front, de megállítja, sőt némileg vissza is veszi a melegedést, kevesebb lesz a napsütés, sok felé várható majd zápor, zivatar, felhő, szakadás, erősödik a változékonyság és nő a labilitás, mindez jelentősen növeli a meteogyógyászati panaszokat. Idegi feszültség, ingerlékenység, nyugtalanság, növekvő bizonytalanság érzet jelentkezhet. Főleg a nap első felében lesznek jellemzően erősek ezek a panaszok, de mi ezektől függetlenül kívánunk neked jó hangulatú, lendületes napot, a támogatós lágereket tőlünk folyamatosan.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Na vajon melyik az a vitamin, ami kívülről és belülről egyaránt szépít, amit a fiatalság és az egészség titkos fegyverének hívnak? A legfontosabb antioxidáns, ami a legjobban védi a szervezetünket a szabad gyökök ellen. Segítek, ez az E-vitamin. Ez ugyanis egy antioxidáns hatású zsírban oldódó vitamin, véd a szabad gyökök károsító hatásától, főképp az egyes sejtek sejthártyáját védi, hozzájárul az öregedési folyamatok gátlásához is, de a legnagyobb eréje az antioxidáns hatása. Na de hogyan is hat a szervezetünkre? Aki E-vitamint szed, hosszabb ideig megőrzi például a fiatalságát, mert ez késlelteti az oxidáció miatt bekövetkező öregedést. De oxigénnel látja el a szervezetet, ezért fokozza az állóképességet. Mérsékli a fáradtságot, meggyorsítja például a sebek gyógyulását, elősegíti a vetélések megelőzését, de az E-vitaminnak antitumor hatása is van, a szabad gyökök semlegesítésével védi ugyanis a sejthártyákat, ezzel a daganatok kialakulását és szétterjedését is meggátolhatja. Jelentős mértékben csökkentheti a különféle rákfajták, elsősorban a tüdő, a gége, a mell és a végbeldaganatos megbetegedések kockázatát. Javítja az agyműködést is, sőt a látásromlás megelőzésében is fontos szerepe van. A szem egészségének a hosszú távú megtartásában is komoly szerepet játszik. A legfőbb természetes forrásai pedig a búzacsira, szójabab, növényi olajok, brokkoli, kelbimbó, spenót, magvak, tojás, de táplálék kiegészítő formájában is bevihető természetesen, de arra figyelj, hogy hol veszed, és hogy milyen gyártótól. Jó minőségű legyen!
0: Egészségpercek a

hétfő lendületéről, a továbbiakban is a Sunshine FM gondoskodik, és én délután 2-ig vagyok ma is veled itt a mikrofon mögött. És ugye mával új hónapba léptünk, ez a nyár első hónapja. Remélem tegnap fantasztikus élményekkel és örömökkel gazdagodva mindenki remek hangulatú gyermeknapot töltött, de a mai nappal hivatalosan magunk mögött hagytuk a tavaszt, hiszen június, vagy a nyár első hónapjában léptünk. Az időjárás ezzel mondjuk nem teljesen harmonizál, sőt a legkevésbé sem. Na de hogy mi várható a folytatásban, meddig kell még kibírunk az esőt, és mikor jön a gyönyörű nyár? Ezt is megtudod a következő órában, de a csillagok is fognak üzenni, az Astro Percben elmondjuk ma is a horoszkópokat, úgyhogy töltsd velünk a következő órát is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megnyílhatnak az agrárfejlesztési források. Súlyosbíthatják a büntetést a feleségét folytogató férfinál. Siófok és Hajdúszoboszló tarol idén nyáron. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új lendületet kaphat a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar az uniós források felszabadításának köszönhetően. Erről Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán. A tárcavezető szerint a vidéki térségek fejlődése az egész ország érdeke, ezért kiemelten fontos, hogy ismét elérhetővé váljanak az Európai Uniós támogatások. Hangsúlyozta, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban új fejlesztések indulhatnak, amelyek javíthatják a gazdák versenyt képességét, miközben erősíthetik a vidéki munkahelyeket és a helyi közösségeket is. A bejelentés előzménye, hogy Brüsszelben megállapodás született, 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A debreceni ítélő tábla június 4-én tárgyalja annak a biharkeresztesi férfinek az ügyét, akit első fokon 8 év börtönre ítéltek emberölési kísérlet miatt. A vád szerint a férfi tavaly évvégén tudta meg, hogy felesége kapcsolatot létesített egy másik férfival, ezt követően többször konfliktusba került családjával. A bíróság szerint 2025. februárjában egy sállal folytogatta feleségét, miközben többször megöléssel fenyegette. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, a védelem pedig enyhítésért, illetve felmentésért fellevezett. Önvezető autók érkezhetnek Debrecenbe. A bejelentés a Debrecen Drive szakmai fórumán hangzott el, ahol a Debreceni Egyetem és a járműipar szereplői a térség fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek. A tervek szerint az önvezető járművek már a nyáron megérkeznek, és elsőként a Debreceni Egyetem területén tesztelik őket ellenőrzött körülmények között. Később a városi forgalomban is megjelenhetnek a próbajáratok. A szakemberek szerint a projekt fontos lépés lehet Debrecen járműipari és technológiai fejlődésében, miközben az egyetem tovább bővíti a jövő közlekedési technológiáihoz kapcsolódó képzéseit is. Megnyitott a kapuit Debrecen Józsa új bölcsődéje. A 96 férőhelyes intézmény létrehozására a tiszántúli református egyházkerület több mint 1 milliárd 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A fejlesztés célja az volt, hogy a dinamikusan fejlődő városrészben bővüljön a kisgyermekes családok számára elérhető ellátás. Az új bölcsőde korszerű, energiatakarékos és gyermekbarát környezetet kínál, emellett a szükséges eszközök beszerzése is megtörtént. A beruházás hozzájárulhat a ők munkába való visszatérésének támogatásához és a családok mindennapjainak megkönnyítéséhez. Változnak a belföldi utazási szokások a nyár közelettével. A szállás.hu összesítése szerint tavasszal Budapest, Eger és Pécs volt a legkeresettebb úti cél, a nyári előfoglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosi települések kerültek az élre. A lista élén Siófok áll, amelyet Hajdúszoboszló és Gyula követ. A legnépszerűbb úti célok között szerepel Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A foglalások többsége továbbra is rövid, egy-két éjszakás kikapcsolódásra szól. A szakemberek szerint ugyanakkor a sorrend még változhat, hiszen egyre többen az utolsó pillanatban döntenek a nyári utazásukról.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén változóan felhős, időnként napos idő várható. A délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz. Napközben 18 és 24 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklete.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Új óra, új lendület, és persze a legjobb zenék változatlanul itt nálunk a Sunshine FM-en. Maradj nálunk, hamarosan hozunk horoszkópot, a csillagokból hamarosan megtudhatjuk, hogy mire számítsunk szerelemben, munkában, vagy egyszerűen csak a mindennapokban.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: I am Tiesto and you're listening to Sunshine Radio.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Szia, velünk rádióztok, ez itt a Sunshine FM, ahol a következő dalt hamarosan Dua Lipa fogja énekelni, aki immáron nem menyasszonyként, hanem bizony feleségként zenél majd nálunk, hiszen Dua Lipa és Callum Turner a hétvégén összeházasodtak, a világsztár énekesnő és színész férje szűk körben egy londoni ceremónián mondta ki a boldogító igent, a pár családtagok és közeli barátok is érték el a különleges napon. Hát gratulálunk az ifjú párnak, Dua Lipától pedig a Break My Heart érkezik hamarosan a horoszkópok után.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos azon töpreng, nem kellene szorosabbra fűznie kapcsolatát szerelmével. Nincs mitől tartania, lépjen a tettek mezeire. A bika örüljön a személyi változásoknak, keresse az új ismerősök, új kollégák társaságát, véleményét és főleg titkait azonban egyelőre tartsa meg magának. Hogyha az ikrektől szívességet kérnek, ne mondjon nemet, álljon munkatársai, de főleg barátai rendelkezésére. Ha a rák még páratlan, ma könnyen meg lehet, hogy rátalál az igazi. Most ne kérjen gondolkodási időt, tegye azt, amit a szíve diktál. Az oroszlánra ma izgalmas diskurzus vár, az eszmecsere mindenki számára hasznos lesz. A szűzre kemény hét vár, munkája megerőltető lehet, sokat kell túlóráznia, ennek azonban meg lesz a haszna. A mérleg remek híreket kaphat ma, új jövevény köszönthet be családjába, boldogságát egyelőre ne ossza meg másokkal, tartsa titokban a hírt. A Skorpióról egy féltékeny munkatárs pletykákat terjeszthet, de ne aggódjon, ezeket a pletykákat a főnöke úgyis elengedi a füle mellett, hiszen ő jól ismeri önt, nincs mitől tartania. A nyilas hozzon áldozatot, különösen, hogy a határidős feladatokról van szó, otthon a dekorálását pedig most inkább halaszta későbbre, első a kötelesség. A baknak döntenie kell egy magánéleti ügyben, ezért végig gondol minden lehetőséget, persze végső elhatározása ettől még meglepi majd környezetét. A vízöntőnek kételjei lehetnek egy szerelemmel kapcsolatban. Talán megtalálta az igazit is, érzi, hogy most jó lenne lehorgonyozni. Ez ijeszti meg. A halak váratlan és hirtelen változásokra számíthat, rugalmasságának köszönhetően azonban ezek szerencsére nem viselik meg.
1: Sunshine FM asztrológia.

itt a Sunshine FM, ahol már is jön a napi kalendárium sztárszüli napokkal és a nap fontos tudnivalóival. Na nézzük! Ma van a tej világnapja, június 1-én, és a tündék névnapja. Gratula minden tündének! Marilyn Monroe, a szexszimbólum 100 éve született ezen a napon, a világhírű színész Morgan Freeman 89 éves lett ma, és Terry Polo, az Apádra ütök színésznője 57. Ugye Ben Stiller feleségét alakítja, és Robert De Niro lányát, Terry Polo, az Apádra ütökben, aminek majd jön az új része, a magyar előzetessel is megnézheted már a Menyemre ütök részt, amiben majd Ben Stiller veszi át Robert De Niro szerepét, de természetesen az összes eredeti szereplő játszik majd benne. Ezt te is tudhatod, hogyha hallgatod vasárnap esténként a mozis műsoromat, amiben már erről volt szó. Na de folytatódjon a hétfő délelőtt remek zenékkel, már is itt a

a Sunshine FM, csak jó zenével, ahol a Soulwave Kalandor című dala szólt, hamarosan pedig a Fateless inzomniáját átdolgozva érkezik Baby Rexha és a New Religion az újdonságok közül. Ez szól még a friss hírekig, hiszen 11 óra 54 perc van egész pontosan, úgyhogy lassan a délelőtti pörgés véget ér, de pontban délben a térség mai történéseit is összefoglaljuk nektek a Sunshine krónikában. Aztán folytatjuk tovább, mert még 2 óránknál együtt vagyunk itt a Sunshine-on, szóval ez még nem a vége, tele vagyunk lendülettel, energiával és csak jó zenével.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés, és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyosbíthatják a büntetést a feleségét folytogató férfinál. Önvezető autók érkezhetnek Debrecenbe. Hamis útlevéllel bukott le egy grúz a debreceni reptéren. Köszöntöm Önöket, ez a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 1-én déli 12 óra van. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után hozom a hírek részleteit.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Több helyszínen is útépítések és felújítások lassítják a közlekedést Debrecen térségében. A 354-es főúton az M35-ös autópálya közelében új csomópont épül. Ezért az 1-es és 3-as kilométer között mindkét irányban lezárták a külső sávot. A 33-as főúton Debrecen közelében csatornázási munkálatok zajlanak. Itt félpályás korlátozás mellett irányonként egy-egy sáv használható. Emellett folytatódik a Harsona utca nagy felületű útfelújítása is. Az autósoknak minden érintett helyszínen lassabb haladásra is időszakos torlódásokra kell felkészülniük.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: A debreceni ítélő tábla június 4-én tárgyalja annak a biharkeresztesi férfinek az ügyét, akit első fokon 8 év börtönre ítéltek emberölési kísérlet miatt. A vád szerint a férfi tavaly évvégén tudta meg, hogy felesége kapcsolatot létesített egy másik férfival, ezt követően többször konfliktusba került családjával. A bíróság szerint 2025. februárjában egy sállal folytogatta a feleségét, miközben többször megöléssel fenyegette. Az első fokú ítélet ellen az ügyészség súlyosítás, a védelem pedig enyhítésért, illetve felmentésért fellebezett. A jogerős döntést a debreceni ítélőtábla hozza majd meg. Önvezető autók érkezhetnek Debrecenbe. A bejelentés a Debrecen Drive szakmai fórumán hangzott el, ahol a Debreceni Egyetem és a járműipar szereplői a térség fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek. A tervek szerint az önvezető járművek már a nyáron megérkeznek, és elsőként a Debreceni Egyetem területén tesztelik őket, ellenőrzött körülmények között. Később a városi forgalomban is megjelenhetnek a próbajáratok. A szakemberek szerint a projekt fontos lépés lehet Debrecen járműipari és technológiai fejlődésében, miközben az egyetem tovább bővíti a jövő közlekedési technológiáihoz kapcsolódó képzéseit is. Megnyitott a kapuit Debrecen Józsa új bölcsődéje. A 96 férőhelyes intézmény létrehozására a tiszántúli református egyházkerület több mint 1 400 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A fejlesztés célja az volt, hogy a dinamikusan fejlődő városrészben bővüljön a kisgyermekes családok számára elérhető ellátás. Az új bölcsőde korszerű, energiatakarékos és gyermekbarát környezetet kínál, emellett a szükséges eszközök beszerzése is megtörtént. A hozzájárulhat a szülők munkába való visszatérésének támogatásához és a családok mindennapjainak megkönnyítéséhez. Tovább javult Hajdú-Bihar vármegye közbiztonsági helyzete 2025-ben. A rendőrségi beszámoló szerint a regisztrált bűncselekmények száma több mint 17%-kal csökkent, Hajdú-Böszörmény térségében pedig csaknem a felére esett vissza az esetek száma. A lopások, a betörések és a rablások terén is jelentős javulást értek el, miközben a nyomozási eredményesség országos összehasonlításban is kiemelkedő. Hajdú-Biharban 100 000 lakosra vetítve jelenleg itt történik a legkevesebb bűncselekmény az országban. A vármegyei közgyűlés a rendőrségi beszámolót nagy többséggel elfogadta, és átadták az év rendőre díjat is. Jogerősen pert nyert a kúriával szemben Barta Ildikó, a Debreceni Egyetem tanszékvezető professzora. A fővárosi ítélő tábla kimondta, hogy a legfőbb bírói fórum jogellenesen bocsátotta el a korábbi kúriai főtanácsadót 2024 őszén. Az indoklás szerint aránytalan szankció volt, különösen azért, mert egy olyan szakmai tanulmányhoz kapcsolódott, amelyet nem is publikáltak. A bíróság kötelezte a kúriát az elmaradt munkabér, annak kamatai és a perköltség megfizetésére is. A Magyar Helsinki Bizottság szerint az ítélet a tudományos kutatás és a vélemény nyilvánítás szabadságának jelentőségét is megerősíti. megkezdődhet a debreceni Munkácsi Mihály utca felújításának előkészítése. Az önkormányzat eredményt hirdetett ugyanis a tervezési feladatokra kiírt közbeszerzésen, amely a Kolozsvári utca és a Faragtár utca közötti szakaszt érinti. A projekt részeként új útburkolat, csapadékvízelvezetési rendszer és kapcsolódó közműfejlesztések tervei is készülnek. A munkát a Civis Komplex Mérnök Kft. Nyert el, mintegy 2 millió 750 ezer forintos ajánlatával. A fejlesztés célja egyébként, hogy hosszú távon korszerűbb és biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtsen az érintett város részben. Egyre több baleset kapcsolódik az elektromos rollerekhez Magyarországon, így városunkban is. A Netrisk felmérése szerint több mint 600 személyisérüléses balesetet okoztak az e-rolleresek, ami közel 73%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Debrecenben is érzékelhető a probléma. A rendőrség adatai szerint ugyanis tavaly 19 olyan közlekedési baleset történt, amelyben elektromos rollerrel közlekedő személy is érintett volt. A szakemberek szerint a nagyobb teljesítményű járművek terjedése és a szabályozás hiányosságai is hozzájárulnak a kedvezőtlen trendhez. A jövőben akár új szabályok is életbe léphetnek Debrecenben az e-rollerek használatára. Célzott kaszálási munkák kezdődtek Debrecen több frekventált közösségi helyszínén is. Bár a csapadékszegény időjárás miatt májusban felfüggesztették az automata öntöző rendszerrel nem rendelkező zöld területek általános kaszálását, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók környezetében ismét munkába állnak a szakemberek. Az önkormányzat szerint a döntést az intenzív használat, a kullancsveszély csökkentése és a rendezett környezet biztosítása indokolta. Hamis útlevéllel akarta elhagyni Magyarországot egy 42 éves grúz állampolgár a debreceni nemzetközi repülőtéren. A férfi Angliába készült, azonban az útlevél ellenőrzés során a rendőrök gyanús eltéréseket fedeztek fel az okmányon. Kiderült, hogy az eredeti speciális biztonsági elemekkel ellátott útlevél helyett egy jó minőségű nyomtatással készült hamisítványt mutatott be. A férfit előállították, majd közokirat hamisítás gyanúja miatt kihallgatták. A nyomozás során az is kiderült, hogy rendelkezett érvényes eredeti útlevél is, azonban a hamis okmány használatával szerette volna elkerülni az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz szükséges vízum kiváltását.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti. Ez a kérdés eldőlt, bár a hivatalos bejelentése még várni kell, nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves kiválóság. Nem titok, hogy a Debrecennel tervezem a jövőmet, a klub pedig velem, úgyhogy már csak a formaságok vannak hátra. Egy ilyen szezon után pedig még nehezebb lenne úgy dönteni, hogy kiszállok ebből, és az életkor úgyis csak egy szám. Folytatta a válogatottsági rekord. A hajdúságiak a negyedik helyen zárták a bajnokságot, és a következő szezonban elindulhatnak a Konferencia Liga selejtezőjében, amelyben három pár harcot kell nyerniük a főtáblára kerüléshez. A Deac női futszálosai két győzelemmel kezdték a TFS elleni bajnoki döntőt, így szombaton a Desokban egy újabb sikerrel lezárhatták volna a párharcot. Két hete is sokan tekintették meg a Csarnokban a fináli első meccsét, de ezután még többen foglaltak helyet a lelátón. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is döntetlen volt az állás, a büntető párbajt pedig a TFS-e nyerte, így a párharcállása 2-1, folytatás Budapesten. A Deac kézilabda csapata az NB1B utolsó fordulójában az OTP Bank Pik Szeged U21-es együttesét fogadta szombaton. Nem volt tét nélküli a találkozó, hiszen a Debrecen egy legalább három gólos sikerrel az ötödik pozícióban zárt volna, míg a tiszapartiak a két pont begyűjtése esetén a negyedik helyre léptek volna előre. Végül is ez utóbbi teljesült, a szegediek ugyanis 36-33-ra győztek. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén változóan felhős időnként napos idő várható, a délutáni órákban helyenként zápor előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem valószínű, a szél gyenge időnként mérsékelt lesz. Napközben 18 és 24 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklete.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hogy maradjál!
1: Mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
2: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Vasárnap a tűzoltókat favágásra riasztották, a debreceni egység vonult a Hétvezér utcába, mert egy 15 méteres fa egyik ága lehasadt, és a közlekedést veszélyeztette, ezt vágták le a tűzoltók. Ezután Debrecenben az egyetem térre riasztották őket, ott egy fa gyökérzete meglazult, szintén az útra dőlt, ezért ki kellett vágni ezt a fát. Volt még hasonló favágásos eset Nyírmihályban, ott a nyiradonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, egy nagy faág a kerítésre, illetve az útra szakadt, ezért kellett beavatkozni, valamint favágás volt még Hajdúszoboszlón is, a Kálvin utcában, ott egy lehasadt faág miatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit, akik végül egy motoros láncfűrésszel eltávolították azt. Tűzeset volt vasárnap Püspökladányban, a debreceni úton, zöld hulladék égett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók végül három vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Az ő munkájukat segítette ott több munkagép is. Valamint tűzoltás volt Hencidán, a Jókai utcában. A Berettyóújfalú hivatásos tűzoltókat riasztották, mert egy lakóház teljes teljedelmében égett. A tűzoltók végül két vízsugárral fékezték meg a lángokat, a ház lakhatatlanná vált. Illetve este Debrecenben a Bajkandrás kertben is volt egy tűzeset, ott egy tanya épületnek a tetőszerkezete füstölt és egy szoba égett. A debreceni hivatásos tűzoltók végül három vízsugárral oltották el a tüzet.
1: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.
3: My name is Benson Boone.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntök mindenkit! Reggeli csúcsforgalomhoz képest most már normalizálódott a helyzet, amit említettem is a reggel folyamán, hogy ezeken az útszakaszokon, az Erzsébet utcán, a 33-as számú bejövő útszakaszon és a Sámsomi úton nagyon-nagyon figyeljünk, mert a torlódások miatt már történt ráfutásos baleset. Legyünk türelmesek és körültekintők, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Csak jó zene van, és itt a 93.5 Sunshine FM, Hello Debrecen és térsége. Déli óránkat kipipáltuk, én viszont várlak vissza a következőben is. Megmutatjuk majd a reggel legjobb pillanatait a keltető best of-ban, de hozunk helyi programokat is, hiszen Debrecenben nem áll meg az élet. Egyik rendezvény követi a másikat. Most hétvége ugye a Debrecen Drive-ról szólt. A Nagyerdei stadion mellett ugye a járművek nagy seregszemléjeként is hívhatjuk ezt az eseményt, ami egyaránt kicsiknek és nagyoknak volt élmény. Na de a friss hírekig még egy zene belefér, aztán folytatjuk.

0: Meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glass Norbert teljesíti a kérésed 18 és 20 óra között. Ez a Halló kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
5: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
6: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: én paradicsom.
1: Hello Sunshine FM, nálunk csak jó zene. Ebben az órában pedig még a Juice-ból szólnak a legnagyobb kedvencek. A folytatásban is még ugye főszerepben az esernyő, és a következő napokban is, pedig gondolom sokan szívesen napszemüvegre cserélnék az esernyőket, és különösen bosszantó ez ugye, hogy ma június 1-e van, tehát a nyár első hónapját kezdtük meg, és hidegfronttal kezdtük ezt meg, és állítólag a szakemberek szerint ez jelzésértékű, és nem jó jel, de nem is véletlen az erősen változékony kezdet, mert a nyár távolabbi kilátása is egyre kedvezőtlenebb, az El Niño jelenség és az El Niño indulásáról és várható erősségéről érkező adatok tükrében. Negatív kilátásokkal vágunk bele sajnos humán meteorológiai értelemben ebbe a nyárba. Nagyon sok kis különféle terhelések fognak majd minket érni, na de ne fessük az ördögöt a falra, inkább kukkancsunk bele a ma reggelbe.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: Majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi, tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
4: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
3: Igen, na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némelyik. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
4: Na, és hát még így a végére egy, az ízületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértettük.
3: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
4: Dr. Váci csatlakozik?
3: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és mi nem.
4: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
3: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Zolikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
4: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen új.
3: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
4: Kérem, visszavállat.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Komoly zenerajongók, figyelem! Egy elképesztően monumentális estével búcsúztatja az évadot a debreceni Kodály Filharmónia. Június 5-én és 6-án este 7 órától az Őserő címet viselő koncerten Mahler zseniális feltámadás szimfóniája és Rachmaninov érzelmes zongora versenye csendül fel a Kölcsei Központ nagytermében. A Kodály Filharmonikusokat és a Kodály kórust a neves Alexander Slatkovszki vezényli, úgyhogy garantáltan libabőrös, lélekemelő élményben lesz részetek. Itt a vége, fuss el véle, de előtte még csapjunk egy hatalmas bulit. Június 7-én vasárnap 10 órától az évadot búcsúztatja a Vojtina Bábszínház, a megszokott módon a nagy templom mögötti emlékkertben. Lesz itt minden, ami egy felejthetetlen családi délelőthöz kell. Triciklis felvezetéssel érkezik a Luna gólyalábas performance, vendégségbe jön a Babszem Jankó előadás, és persze nem maradhatnak el a fergeteges Vojtina ügyességi játékok sem. Úgyhogy gyertek el, és zárjuk együtt az évadot egy hatalmas játékkal.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítás.

Pár perc múlva 2 óra, szóval a Dzsuzzal lassacskán búcsúznunk kell, és jön utánunk menetrend szerint a délután Rolival. Ma június 1-én pedig köszöntsd a tündéket. Viszonylag kevesebb szó esik arról, hogy ma milyen világnap van, mert azért ez is egy nagyon fontos dolog. A tegnapi gyereknap után ugyanis június 1-je a szülők világnapja. Úgyhogy ma minden szülő gondoljon arra, hogy milyen fontos feladatot végez. Mindenki ugye izgul egy kicsit, hogy jól végezze ezt a feladatát, és sokszor elbizonytalanodik, és azért tegyük hozzá, hogy a világ legnagyobb küldetése és legjobb szerepe szülőnek lenni. Na de Váci Zolival ennyi volt a mai Juice. Köszi szépen a figyelmet, találkozunk holnap is.

0: 93.5. Ez a Sunshine FM. Sun Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ez reklám volt.
4: A születésnapod a PIN kódom, a névnapodot lesz a csukló, mondja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4
0: Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Spóroljon minden vásárláson a 100 éves patikában törzsvásárlóként.
4: Regisztráció www.100evespatika.hu.
3: Törzsvásárlóként olcsóbb.
4: 100 éves patika. Az év minden napján nyitva.
5: Futszárajongók, figyelem! Ilyen még nem volt Nyíregyházán. Az A-Studio Futszár Nyíregyháza a klubtörténeti bravúrt elérve bejutott a Futszár NB1 fináliába, és ha már ott van, nem elégszik meg ennyivel. Lovas Norbert együttese Újpesten kezdte meg a finálét, melynek második meccsét hétfőn 20 órakor Kontinentál Arénában rendezik meg. Amieink nemrég emlékezetes győzelmet arattak a lila fehérek ellen, aminek megismétlésében segíthetnek a szurkolók. Töltsük meg a lelátókat, és segítsük a csapatot, hogy közelebb lépjenek a bajnoki cím felé. Hajrá, A-Studio, hajrá, Nyíregyháza!
6: Nyírflap Kft. Konténeres hulladék és sütteszállítás vállalkozásoknak és a lakosságnak egyaránt. Derkovics út 121. Nyírflap 508-900.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice, a

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Ősszel indulhatnak a milliárdos uniós kifizetések, marad Magyarország adósság besorolása, új rákellemes injekció hozott biztató eredményeket a klinikai vizsgálatokban. Földi Betty vagyok, immár részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az év utolsó negyedévében indulhat el a Magyarországnak járó uniós források kifizetése. Kármán András pénzügyminiszter szerint 16,4 milliárd eurós támogatás felszabadításáról született politikai megállapodás az Európai Bizottsággal. A csomag három területet érint: a helyreállítási alapot, a jogállamisági eljáráshoz kötött kohéziós forrásokat, valamint az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó támogatásokat. A pénzügyminiszter azt írta, a felülvizsgálat magyar programot hivatalosan is benyújtják, ezt a bizottság várhatóan júniusban, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa pedig júliusban fogadhatja el. A vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, a fizetési kérelmeket szeptemberben küldhetik el, ezután indulhatnak meg a konkrét kifizetések. Nem változott Magyarország adósság besorolása, vagyis maradt a befektetésre ajánlott mínusz szint negatív kilátással. A hitelminősítő szerint az új kormány célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezetekhez, és jelentős mozgástere lehet a gazdasági, költségvetési és igazságügyi változtatásokra. A negatív kilátás ugyanakkor azt jelzi, hogy a következő két évben még komoly költségvetési és gazdasági kockázatok maradhatnak. Az idén magas államháztartási hiányra számítanak, de 2027-től javulást várnak. A hitelminősítő szerint a választások óta javult a piaci hangulat, erősödött a forint, csökkentek az állampapírhozamok és nőtt a befektetői bizalom a magyar államadósság iránt. Jelentős előrelépésről számoltak be a világ legnagyobb rákkutató konferenciáján Chicagóban. Az Amivantab nevű új rákellenes injekció egy nemzetközi klinikai vizsgálat során 102 előre haladott fej- és nyakrákos beteg kezelésében mutatott ígéretes eredményeket. A daganatok 43 páciensnél jelentősen összezsugorodtak vagy teljesen eltűntek, közülük 15 esetben nem maradt kimutatható tumor. A szakemberek szerint különösen figyelemre méltó, hogy olyan betegeknél értek el javulást, akiknél a korábbi kemoterápiás és immunterápiás kezelések már nem bizonyultak hatékonynak. Az injekció egyszerre három módon veszi fel a harcot a daganatos sejtekkel, gátolja azok növekedését, blokkolja a kezelésekkel szembeni ellenállás segítő folyamatokat, valamint aktiválja az immunrendszert. A kutatók szerint a készítmény a jövőben a tüdőrák és más daganat típusok kezelésében is fontos szerepet kaphat. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Lannert Judit miniszter szerint a cél az, hogy a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhassák a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjüket meghatározó kérdésekről. A miniszter azt mondta, a fiataloknak nem csak véleményük van, hanem értékes tapasztalatuk és új nézőpontjuk is, ezért nem lehet róluk úgy dönteni, hogy közben nem hallgatják meg őket. A részvételi csoport pontos működése egyelőre még nem ismert. Erről a minisztérium már megkezdte az egyes és diákokkal és szakmai szervezetek véleményét is kikérik. Lannert Judit szerint nem látszat fórumot szeretnének, hanem olyan közösséget, ahol a fiatalok véleményének valódi súlya van.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben kedden még sok felhő lesz az égen, eljenként egy-egy futó zápor zivatar is kialakulhat. Napközben sok napsütésre számíthatunk, többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-16 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 2 múlt már 4 perccel, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, már is indítjuk a délutánt, rengeteg fontos infóval és jó zenékkel. Nyíregyházan a Kert utcán mérnek, Debrecenben pedig a Kassai úton. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Wonderful Life-val.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Justin Bieber, What Do You Mean a Sunshine FM-en 9 perccel fél három előtt. Sikernaptározzunk így a hónap első napján is. Ma eltávolító napunk van, úgyhogy ez most nem feltétlenül az új dolgok erőltetéséről szól, inkább arról, hogy mitől kellene végre megszabadulnunk. Lehet ez egy felesleges teher, egy rossz szokás, egy nyomasztó gondolat, vagy akár valami teljesen gyakorlati dolog, legyen ez rendrakás, törlés vagy elengedés. Ma érdemes kicsit kiszellőztetni az életünket kívülről, valamint belülről is. Ami már nem visz minket előre, ami csak foglalja a helyet, az mehet. Nem kell drámáznunk, nem kell nagy dolgokat rendeznünk, egyszerűen csak húzzuk meg a határt, és könnyítsünk az életünkön. Ez a nap abban is segíthet, hogy tisztábban lássunk, mi az, amire már nincs szükségünk. Minden lényeg kell a folytatásban. Ez a Rampampam.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk a hétfő délutánunkban. Rengeteg baleset történt ma, legyünk körültekintőek és vezessünk meg fontoltan. Mindegy, ezen korábban mértek a Kert utcán, Debrecenben pedig a Kassai úton várták a szabálytalankodókat a rendőrök. Nagyon fontos, hogy a 38-ason Tokai Starccal között felújítják a burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon is lezertek. Nyírtelek határában pedig továbbra is a vasúti átjáró építése zajlik, emiatt a 30-as kilométernél lezertek a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Debrecenben pedig a 99-es kilométernél a 33-as főúton továbbra is a csatornázási munkákat végeznek, szintén félpályás útzár mellett haladhatunk egy-egy sávon. Ha van infó, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Csak jó zenem, ez a Sunshine FM, Hush és a Midnight pörgette a hétfői munkaidőnket, és 3 órához érkeztünk, így jön Betty a legfontosabb hírekkel. Mindjárt a következő órában pedig játékkal is folytatjuk, hazavihető tőlem majd az Ossis Burger Sunshine menüje. Időjárás tekintetében az eső a következő napokban is szinte a társunk lesz majd, és így gyorsan rákukkantottam a humán meteorológiára is, hogy mire kell számítanunk. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, viszont a következő napokban ismét majd érkezhet hozzánk egy kis meleg, valamint hideg front is, így a frontérzékenyeknek mindenképp érdemes majd felkészülni. A következő óránkat elsőként a Gongongonnal kezdjük, mindjárt jön David Guetta, Terry Swins és Toss and Die 3-asa.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kocsin végeztek a mű értelmi fogyatékossággal élő lányával. Az ügyészség szerint a két vádlott 2016 óta élt együtt, és közösen nevelték a sértettet, aki állapota miatt önálló életvitelre nem volt képes, teljes körű gondozásra szorult. A vád szerint az anyaidővel egyre türelmetlenebbül kezelte a gondozással járó nehézségeket, rendszeresen ivott és több alkalommal pszichiátriai kezelésre vitette a lányát. Az ügyészség szerint 2022 nyarán előbb bántalmazta, majd néhány nappal később élátásával együtt a fürdőkádba engedett vízbe belefolytotta. A halál oka fulladás volt. A vád szerint ezután kitakarították a fürdőszobát, ahol testet a konyhába vitték, majd balesetre hivatkozva értesítették a hatóságokat. Az ő tárgyalása június 3-án folytatódik Nyíregyházán. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartásokra figyelmeztet a MÁV több Szabolcs-Máberekvár megyei szakaszon. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalon júniusban több helyen is dolgoznak majd éjszaka. Tokaj és Rakamaz között Rakamaz állomáson, valamint Nyíregyháza állomáson is számítani kell munkagépek zajára. A Debrecen-Záhony vasútvonalon, Záhony állomáson, illetve Hajdúhatházon és Újfehértó között végeznek előre tervezett karbantartást. A munkák jellemzően este 9-től másnap hajnalig tartanak, egyes szakasz pedig késő estétől kora hajnalig dolgoznak. A vasúttársaság szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál okozhatnak zajt. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Tavasszal Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, nyárra viszont már a Balaton és a fürdővárosok iránt a legnagyobb az érdeklődés. A szállás.hu összesítése szerint tavasszal főként a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. Budapest, Eger és Pécs követte a listát. A nyári elfoglalások alapján Siófok áll az élen, utána Hajdúszoboszló és Gyula következik, de Balatonfüred, Eger, Szeged, Nyíregyháza és Pécs is bekerült a legnépszerűbb célpontok közé. A sorrend még változhat, mert továbbra is sokan az utolsó pillanatban foglalnak. A nyári belföldi foglalások harmada a Balaton régióba szól, és az apartmanok iránt van a legnagyobb kereslet. A foglalások több mint negyedét szép kártyával fizették ki az oldalon. Három nyíregyházi gyermek jóléti intézmény kapott támogatást a Legótól. A vállalat első gyermek jóléti intézményeknek meghirdetett pályázata révén fejlesztések és eszközbeszerzések valósultak meg a Magyar Vöröskereszt nyitott ház anya gyermek segítő otthonában, valamint a nyíregyházi gyermek jóléti alapellátási intézmény két átmeneti otthonában. A támogatásból közösségi terek, játszószobák és infrastruktúrális elemek újultak meg, emellett játékokat, táblagépeket, kreatív és fejlesztő eszközöket is beszereztek. A cél az, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek és családok komfortosabb, biztonságosabb és inspirálóbb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A LEGO 2008 óta működik Nyíregyházán és rendszeresen támogat helyi közösségeket, intézményeket és iskolákat. A cég munkavállalói önkéntes munkával is segíthetik a helyi ügyeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban továbbra is szükségünk lesz az esernyőre, záporokra, zivatarokra kell készülni, helyenként akár heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, a folytatásban jégesővel és viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk a déli délkeleti szél, hajnalban 12 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, további klassz délutánt mindenkinek. Rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán a rendőrök a Tiszavasvári úton várják a szabálytalankodókat, Debrecenben pedig a Mák utcán. Ebben az órában is jönnek a kiváló zenék, kezdünk a Gong-Gong-Gonnal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. This

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Offenbach és az Overdrive a Sunshine FM-en 8 perccel fél négy előtt. További klassz napot kívánok mindenkinek, és játékkal folytatjuk. Ma is indul a kódjáték, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. A mai nyerőszám az 1-es, ha telefonszámodban valahol megtalálható, akkor küldd el most SMS Viber számunkra a kódjáték szót. Ennyire egyszerű, 0620 316 3000, az óra végén pedig sorsolunk. Kamraddal megyünk tovább, You Feel Like Summer itt a délutánunkban.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dr. Béres és a Jazz Negas formáció. Ma jól vagyok, után pedig jönnek a horoszkópok egyenesen Kata jó voltából. Szia!
2: Szia, Roli! A kos azon töpreng, nem kellene szorosabbra fűznie kapcsolatát szerelmével. Nincs mitől tartania, lépjen a tettek mezeire. A bika örüljön a személyi változásoknak, keresse az új ismerősök, új kollégák társaságát, véleményét és főleg titkait azonban egyelőre tartsa meg magának. Hogyha az ikrektől szívességet kérnek, ne mondjon nemet, álljon munkatársai, de főleg barátai rendelkezésére. Ha a rák még páratlan, ma könnyen meg lehet, hogy rátalál az igazi. Most ne kérjen gondolkodási időt, tegye azt, amit a szíve diktál. Az oroszlánra ma izgalmas diskurzus vár, az eszmecsere mindenki számára hasznos lesz. A szűzre kemény hét vár, munkája megerőltető lehet, sokat kell túlóráznia, ennek azonban meg lesz a haszna. A mérleg remek híreket kaphat ma, új jövevény köszönhet be családjába, boldogságát egyelőre ne ossza meg másokkal, tartsa titokban a hírt. A Skorpióról egy féltékeny munkatárs pletykákat terjeszthet, de ne aggódjon, ezeket a pletykákat a főnöke úgyis elengedi a füle mellett, hiszen ő jól ismeri önt, nincs mitől tartania. A nyilas hozzon áldozatot, különösen, hogy a határidős feladatokról van szó, otthon a dekorálását pedig most inkább halassza későbbre. Első a kötelesség. A baknak döntenie kell egy magánéleti ügyben, ezért végig gondol minden lehetőséget. Persze végső elhatározása ettől még meglepi majd környezetét. A vízöntőnek kételjei lehetnek egy szerelemmel kapcsolatban. Talán megtalálta az igazit, és érzi, hogy most jó lenne lehorgonyozni. Ez ijeszti meg. A halak váratlan és hirtelen változásokra számíthat, rugalmasságának köszönhetően azonban ezek szerencsére nem viselik meg.
1: Nagyon köszönjük, egy sírennel megyünk tovább. Szól a kamera.
0: Sunshine FM Osztró.

0: csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Hi, I'm Becky Hill.
0: Nyíregyháza.

Walker és az Alone a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és hamarosan pedig 16 óra, így mindjárt közlekedési információkkal folytatjuk. Viszont zárom a hétfői kódjátékunkat, ugye a nyerőszám az 1-es volt, és rengeteg jelentkezést kaptam. Köszönöm szépen. A nyertesünk pedig nem más, mint István. Gratulálunk az Oszész Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat, és természetesen holnap is játszunk majd 3, valamint 4 óra között. Várom az útinfókat a következő órában is, 0620 316 3000. A hírek után pedig innen folytatjuk majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, kellemes délutánt. Debrecen város belterületén több helyen úton folyó munkálatok, sebességkorlátozásra figyelmeztetik az arra közlekedőket. És a délutáni csúcsforgalomban nagyobb menetidővel számoljanak több bevezető és kivezető főútvonal szakaszon. Elsőnek a 33-as számú főútvonalon, akármelyik irányba is közlekednek, vegyék figyelembe az úton folyó munkálatokat. És a belvárosban is több helyen kell számítani forgalom korlátozásra. A parkolás megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Debrecen és Ebes között a 4-es számú főútvonalon lakotelten kívül a sebességkorlátozásra hívjuk fel a figyelmet az arra haladóknak, és az M3-as autópályához, ha érnek, rácsatlakoznak, ne feledkezzenek el, hogy az autópálya belső sávját csak előzés céljából vehetik igénybe, tartósan nem. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat a viszonthallásra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: adónak egy anyát.
1: A vád szerint a nő is a korábban elhunyt férje közös háztartásban élt, mozgásban súlyosan korlátozott gyermekükkel, aki születésétől fogva izommerevségben szenvedett. A sértettet annak ellenére költöztették a családi ház WC-vel nem rendelkező emeleti részére, hogy állapota 2024-ben jelentősen romlott, és már nem tudta elhagyni a lakrészt. Az ügyészség szerint az anya nem gondoskodott megfelelően gyermeke ellátásáról és higiéniájáról. A 39 éves sértett végül alultápláltság és elfertőződött felfekvés fekélye miatt halt meg, mindössze 27 kg-osan. A főügyészség korábban 15 év fegyház büntetést kért a vádlottra, de a nő nem ismerte el bűnösségét. Vádat emeltek egy 20 éves férfi ellen, aki a vád szerint internetes zárt csoporton keresztül árult kábítószert úgy, hogy a vevőkkel személyesen nem is találkozott. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei főügyészség szerint a férfi 2024 októberétől 2025 márciusáig végig nagyobb tételben vásárolt drogot majd kisebb csomagokban értékesítette. A kábítószert Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain elásta, a vevőknek pedig telefonon elküldte a pontos GPS koordinátákat. A pénzt egy internetes csoport szervezője által megadott bankszámlára utalt. A vádlott összesen 14 kg marihuánát adott el így, és legalább 5 millió forint jutalékot kapott. Egy szabadnapos rendőrnő figyelt fel rá Nyíregyházán, ezután fogták el. Beismerés esetén 5,5 év fegyházat indítványoznak vele szemben. Leszakadt egy kis repülőgép ajtaja nem sokkal felszállás után Nyíregyháza közelében. A Debrecenből Varsóba tartó magángép május 28-án délelőtt szenvedett műszaki hibát a levegőben, ezért a pilóta kényszer leszállás hajtott végre a nyíregyházi repülőtéren. A fedélzeten tartózkodók egy nagy durranást hallottak, majd észrevették, hogy az egyik ajtó levált a repülőről. Személyi sérülés nem történt. A több kilogrammos alkatrészt később Nyíregyháza mellett rozsdét szőlő közelében találták meg. Egy helyi lakos arról számolt be, hogy délelőtt nagy csattanást hallott, majd egy repülőgép ajtó zuhant le a szárazföldre, alig néhány tíz méterre tőle. Szakértők szerint az alkatrész becsapódása akár tragédiát is okozhatott volna, ha lakott területre vagy emberre esik. Súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás kísérlete miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy szabolcsi nő ellen. A vádirat szerint a nő az interneten pénzért kínált alkalmi kapcsolatot, majd egy debreceni férfival üzenetküldő alkalmazáson egyeztetett találkozót. A találkozó végül elmaradt, a nő viszont pénzt követelt a férfitől. Miután a sértett nem fizetett és letiltotta őt, a vádlott másik telefonszámról kereste meg, és azzal fenyegette, hogy kioltja az életét, ha nem kapja meg a kért összeget. Később újabb üzenetekkel és hívásokkal próbálkozott, a férfi azonban félelmében már nem vette fel a telefont, hanem értesítette a rendőrséget. A nő letartóztatásban van, beismerés esetén 3 év börtönt kértek rá. Családok százai vettek részt a nyíregyházi szelektív szombat programjain a Kossuth téren. A rendezvény célja a környezettudatosság és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése volt, főként játékos formában. A gyerekeket ügyességi feladatok, vetélkedők, ajándékok és ismeretterjesztő programok várták, miközben a szülők is hasznos információkat kaphattak a környezetbarát megoldásokról. A szervezők szerint fontos, hogy a gyerekek már fiatal korban megismerjék az újrahasznosítás és a felelős hulladékkezelés alapjait.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Az áporok, zivatarok maradnak a folytatásban is városunkban, a maximumok viszont jól alakulnak, 23-29 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. További kellemes hétfőt mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel és útinfukkal kezdünk. Debrecenben a Kassai úton mérnek a rendőrök, Nyíregyházan a Széchenyi utcán is történt valami, várnék pontosabb infókat. Kezdünk elsőként Olivia Dinnel, jön a So Easy.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
1: A választás egyszerű.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

rock you zenén, ez a Sunshine FM, pörög tovább a hétfő délután. Jó utat kívánok, aki már éppen hazafelé tart a munkából, de sokan még dolgozunk, 5-6-ig, ott pedig egy nagy pacsi és kitartást, és nemrég megjelent egy friss cikk, miszerint újabb orvosi szakmai szervezet kéri a közösségi média korlátozását, mivel megállapították a tudósok, hogy a közösségi média ugyanolyan káros lehet a gyermekekre, mint például a dohányzás. Azt kérik a szervezetek, hogy a törvényalkotók mindenképp hozzanak valamilyen határozottabb fellépést a képernyő használatra. Kíváncsian várom majd, hogy milyen előrelépések lehetnek akár ebben is, de az már eléggé durva, hogy 2026-ban ott tartunk, hogy nagyjából a dohányzással egyenlő a gyerekek telefon függősége. További infók a sunshine.hu-n, Emmirivel pörög a délután.

Csak jó zenem, ez továbbra is a Sunshine FM, és rögtön közlekedési információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Attila Weiberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Ferenc körúton a belső sávban a temető felé két személyautó utolérte egymást, a hatóságok pedig most érnek a helyszínre. Tehát még egyszer, Nyíregyházán a Ferenc körúton a belső sávban a temető irányába a kettő autó ütközött össze, emiatt torlódásra kell készülni. Debrecenben pedig továbbra is a Kassai úton várják a rendőrök a száguldozókat. Várom az egyéb infókat is, 0620 316 3000.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, vigyázz a hazaúton, útinfókkal folytatjuk a Sunshine FM-en. Nyíregyházán, korábban a Széchenyi utcán találkozhatunk hatósággal, valamint a Tiszavasvári úton is. Érdemes arra is csak megfontoltsággal közlekedni. Zsolti üzent, hogy Nyírbátorban a Púcsi utcán a Trafibox a temető mellett működik, és aktívan várja a szabálytalankodókat. Debrecenben is a hatóságok több pontban is nézik és figyelik az autósokat, ilyen például a Kassai út, valamint a Mikepércsi út. Ha egyéb infó van, akkor várom 0620 316 3000, ez a forró drót.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Körvó Kolona Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és mindjárt 5 óra, átadom a terepet Bettinek, jönnek a friss hírek is pillanatokon belül, a következő órában pedig pénzügyi percek jönnek, valamint programajánlók. Útinfókat pedig várok a továbbiakban is, 20-as 3-16-3000.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: lépcsőn végeztek a nő értelmi fogyatékossággal élő lányával. Az ügyészség szerint a két vádlott 2016 óta élt együtt, és közösen nevelték a sértettet, aki állapota miatt önálló életvitelre nem volt képes, teljes körű gondozásra szorult. A vád szerint az anya idővel egyre türelmetlenebbül kezelte a gondozással járó nehézségeket, rendszeresen ivott és több alkalommal pszichiátriai kezelésre vitette a lányát. Az ügyészség szerint 2022 nyarán előbb bántalmazta, majd néhány nappal később élátásával együtt a fürdőkádba engedett vízbe belefolytotta. A halálok a fulladás volt. A vád szerint ezután kitakarították a fürdőszobát, a holttestet a konyhába vitték, majd balesetre hivatkozva értesítették a hatóságokat. Az ügy tárgyalása június 3-án folytatódik Nyíregyházán. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartásokra figyelmeztet a MÁV több Szabolcs-Máberek vármegyei szakaszon. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalon júniusban több helyen is dolgoznak majd éjszaka. Tokaj és Rakamaz között, Rakamaz állomáson, valamint Nyíregyháza állomáson is számítani kell munkagépek zajára. A Debrecen-Záhony vasútvonalon, Záhony állomáson, illetve Hajdúhatházon és Újfehértó között végeznek előre tervezett karbantartást. A munkák jellemzően este 9-től másnap hajnalig tartanak, egyes szakaszon pedig késő estétől kora hajnalig dolgoznak. A vasúttársaság szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál okozhatnak zajt. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Tavasszal Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, nyárra viszont már a Balaton és a fürdővárosok iránt a legnagyobb az érdeklődés. A szállás.hu összesítése szerint tavasszal főként a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. Budapest, Eger és Pécs követte a listát. A nyári elfoglalások alapján Siófok áll az élen, utána Hajdúszoboszló és Gyula következik, de Balatonfüred, Eger, Szeged, Nyíregyháza és Pécs is bekerült a legnépszerűbb célpontok közé. A sorrend még változhat, mert továbbra is sokan az utolsó pillanatban foglalnak. A nyári belföldi foglalások harmada a Balaton régióba szól, és az apartmanok iránt van a legnagyobb kereslet. A foglalások több mint negyedét szépkártyával fizették ki az oldalon. Három nyíregyházi gyermek jóléti intézmény kapott támogatást a Legótól. A vállalat első gyermek jóléti intézményeknek meghirdetett pályázata révén fejlesztések és eszközbeszerzések valósultak meg a Magyar Vöröskereszt nyitott ház anya gyermek segítő otthonában, valamint egy nyíregyházi gyermek jóléti alapellátási intézmény két átmeneti otthonában. A támogatásból közösségi terek, játszószobák és infrastruktúrális elemek újultak meg, emellett játékokat, táblagépeket, kreatív és fejlesztő eszközöket is beszereztek. A cél az, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek és családok komfortosabb, biztonságosabb és inspirálóbb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A Legó 2008 óta működik Nyíregyházán és rendszeresen támogat helyi közösségeket, intézményeket és iskolákat. A cég munkavállalói önkéntes munkával is segíthetik a helyi ügyeket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban növekszik a pollen terhelés, mindemellett hidegfronti hatásban is részünk lesz. A fülettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét is előfordulhat. A maximumok a következő napokban 18-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Hello mindenkinek, jó utat, jó munkát, továbbra is a Sunshine FM-mel pörög a délután, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 múlt már 4 perccel, június 1-én pedig a tündéket ünnepeljük, Isten éltesse őket a sokáig. Kezdünk elsőként Bibi Rexával, itt a Faithless-szel közös New Religion.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Raiffeisen.hu.
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Bankszámlanyítással folytatjuk most a pénzügyi percekben, mert akár ezt már selfivel, még a strandról is megtehetjük. Vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A kánikulában sem kell sorban állni a bankfiókban, az okostelefonunk és okmányaink segítségével percek alatt videós azonosítással vagy selfie készítésével is megnyithatjuk az új számlánkat. Érdemes a bankok számlanyítási feltételeiről előre tájékozódnunk, hogy ne érjen meglepetés, ha éppen a nyaralás közepén van szükségünk egy számlára vagy egy hozzátartozó bankkártyára. Főleg a külföldi nyaralások alkalmával jöhet jól egy devizaszámla vagy egy ahhoz kapcsolódó bankkártya, ma már fizikai távolság sem akadály a bankolásban sem.
2: A Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének, Szabó Katalinnak köszönöm szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi, tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
5: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
4: Igen, na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némely. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
5: Na, és hát még így a végére egy, az ízületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
4: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
5: Dr. Váci csatlakozik?
4: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és mi nem.
5: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
4: Az enyém meg elmúlóban van. De már a Zolikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
5: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
4: igen,
5: új.
4: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
5: Kérem, visszavállat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Ez volt Valmar és a Pont Jó a Sunshine FM-en. Programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Készen álltok egy kis tekerésre? Június 6-án indul a rétközi örökségkör a Nyíregyházi Kossuth térről. 86 kilométernyi tiszta élmény vár rátok, középkori templomokkal, földvárral és egy jó kis szivattyú teleppel. De nyugi, a terep könnyű, a tempó kényelmes, és még e-bike-ot is bérelhettek. Ne felejtsetek el előre regisztrálni az örökségtúra.hu oldalon. Kapjátok elő a bringákat és irány a múlt! Itt a vége, fuss el véle, de előtte még csapjunk egy hatalmas bulit. Június 7-én vasárnap 10 órától az évadot búcsúztatja a Vojtina Bábszínház a megszokott módon a nagy templom mögötti emlékkertben. Lesz itt minden, ami egy felejthetetlen családi délelőthöz kell. Triciklis felvezetéssel érkezik a Luna gólyalábas performance, vendégségbe jön a Babszem Jankó előadás, és persze nem maradhatnak el a fergeteges Vojtina ügyességi játékok sem. Úgyhogy gyertek el, és zárjuk együtt az évadot egy hatalmas játékkal. Jó szórakozást a programokhoz.
1: Nagyon köszönjük, Lidi Gagával megyünk tovább, jön az Ariana Grande-vel közös Rain on Me.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

Benson Boone és a Mystical Magical a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és a folytatásban is hasonlókra kell készülni, mert mindjárt indul a két órás illő esti kívánságműsor Norbival, így akár már most is lehet csörögni, üzenni 0620-316-3000. Mi pedig majd holnap kettőkor találkozunk, a következő óra elsőként pedig Sony Foderával kezdődik majd Think About Us a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak

0: A Vízen szerint nincs csak pánikra a kerozin miatt. Magyar Péter szerint 2027 elején már működhet az Európai Ügyészség Magyarországon. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Nem támogatja a kormány, hogy a Kattl a meglévő debreceni akkumulátorgyára mellé újabb üzemeket építsen. Erről beszélt Tárkányi Zsolt államtitkár egy interjúban. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, ha rajtuk múlt volna, egyetlen akkugyár vagy szennyező üzem sem érkezett volna Debrecenbe. Szerint a jövőben szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, és a hatóságok súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Ebben szerepe lehet annak az új felügyeleti hatóságnak, amely várhatóan szeptemberben áll fel. Tárkányi Zsolt vasúti fejlesztésekről is beszélt, cél a 106-os vonal újranyitása, a nagyállomás felújítása és hosszabb távon az, hogy Debrecenből akár egy óra alatt elérhető legyen Budapest. Megszólalt a Wizzair a kerozin hiánnyal kapcsolatos aggodalmak után. A légitársaság vezérigazgatója Váradi József szerencsétlennek nevezte a Hungarokontrol vezetőinek nyilatkozatát, amely szerint minden légitársaság tart az üzemanyag hiánytól és önvédelmi lépéseket tesz. Váradi szerint a Hungarokontrol nincs benne a kerozin ellátási láncában, a Wizzair pedig napi szinten kezeli ezt a kérdést. Azt mondta, a háború kezdete óta egyetlen járatukat sem érintett ellátási probléma. Szerinte jelenleg nem Európában, hanem Ázsiában van kerozinválság, a Wizzair pedig nagyjából két hónapra lát előre. A vezér igazgató úgy fogalmazott, nincs miért aggódni, arról is beszélt, hogy nyáron várhatóan nem lesz árváltozás, ősztől viszont emelkedhetnek a repülőjegyárak. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról és az uniós forrásokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök egy új interjúban. Elmondása szerint személyesen adta át Magyarország csatlakozási kérelmét Ursula von der Leyennek, és úgy számol, hogy a folyamat nagyjából fél évet vesz igénybe. Ennek alapján az Európai Ügyészség akár 2027 elején megkezdheti működését Magyarországon, és a jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd. A miniszterelnök szerint az uniós megállapodás fontos eleme a korrupció ellenes intézkedések megerősítése, valamint a felső oktatási alapítványi rendszer átalakítása. A kormány arra számít, hogy a változtatások nyomán ismét teljes körűen elérhetővé válhatnak a magyar hallgatók számára az Erasmus és a Horizon programok. A Hintalovon Alapítvány jubileumi gyermekjogi jelentése szerint 2025-ben a magyar társadalom szembesült azzal, hogy a gyermekvédelmi rendszer problémái nem elszigetelt esetekből, hanem rendszer szintű működési gondokból fakadnak. A jelentés kiemeli, hogy tovább romlott a gyermekek mentális egészsége, miközben az ellátórendszer túlterhelt. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány tavaly több mint 12 ezer érdemi megkeresést kezelt. A segítséget kérők többsége 13 és 18 év közötti volt, de egyre több 12 év alatt gyermek is segélyvonalhoz fordult. A leggyakoribb problémák között a szorongás, a félelmek és a családon belüli vagy kortárs bántalmazás szerepeltek. Különösen aggasztó, hogy az önsértés miatt segítséget kérő gyermekek száma 5 év alatt több mint 6-szorosára nőtt, míg 2020-ban 301 ilyen hívást regisztráltak, addig 2025-ben már 1866-ot. A jelentés szerint a gyermekvédelem és a mentális ellátórendszer megerősítése sürgető feladat a következő években.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MLB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró még a svájci frank erősödő tendenciát mutatott, addig az amerikai dollár is tovább gyengült. Így az angol fontot 408, az eurót 354, a svájci frankot 388, az amerikai dollárt 304 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A hétvégén Mizánóban elkezdődött a Kamion Európa bajnoki sorozat, vasárnap újabb időmérő várt a pilótánkra, és ezúttal is nagyon gyors volt Kis Norbert, így a szombaton két futamot is megnyerő címvédő az élről rajtolhatott a nap első futama során. Johan Hannal fej-fej mellett haladtak a start után, de a hármas kanyarnál kicsit elfékezte magát a nyíregyházi Révész Racing versenyzője, a rutinos német rivális pedig azonnal bebújt mellé. Összeért a két kamion, és Kis Norbert gépének megsérült a hátsó kereke, és defektet kapott. Ettől kezdve már csak a védekezés maradt, és végül a hatodik helyen intették le. A hétvége negyedik versenyén viszont azonnal az érre állt a hétszeres Európa-bajnok, és esélyt sem adott a többieknek, is győzött. A két nap mérlege így 4 futamból 3 győzelem és egy hatodik hely. A Deac női futszálosai két győzelemmel kezdték a TFS elleni bajnoki döntőt, így szombaton a Desokban egy újabb sikerrel lezárhatták volna a párharcot. két hete is sokan tekintették meg a csarnokban a fináli első meccsét, de ezután még többen foglaltak helyet a lelátón. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is döntetlen volt az állás, a büntető párbajt pedig a TFS-e nyerte, így a párharcállása 2-1, folytatás Budapesten. A Deac kézilabda csapata az NB1B utolsó fordulójában az OTP Bank Pik Szeged U21-es együttesét fogadta szombaton. Nem volt tét nélküli a találkozó, hiszen a Debrecen egy legalább 3 gólos sikerrel az 5. pozícióban zárt volna, míg a tiszapartiak a 2 pont begyűjtése esetén a 4. helyre léptek volna előre. Végül is ez utóbbi teljesült, a szegediek ugyanis 36-33-ra győztek. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Térségünkben növekszik a pollen terhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas szinten van. Mindemellett hidegfronti hatásban lesz részünk a folytatásban, ezért az arra érzékenyek körében fejfejes görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi Beti a legfrissebbeket. 6,5 perccel este, 6 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Sony Foderával robbantom az estét. Ez a Think About Us.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Benne pedig a két órás élő esti kívánság műsor, az előző percekben pedig Teddy Swims dalát hallgathattuk, ez volt tőle a Bad Dreams, most viszont friss közlekedési információkkal megyünk tovább. Ugyanis van kettő darab balesetünk is, méghozzá Debrecenben, az egyik a Szent Anna utca, Schumann utca sarkán, úgyhogy az arra közlekedünk mindenképpen óvatosan, a másik pedig szintén Debrecenben a Szoboszlói úton, balesetmentes közlekedést.

0: Michael Jackson. Ez volt a Don't Stop Till You Get Out az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig jöhetnek az üzenetek, hiszen addig tart ma is a két órás élő esti kívánságműsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Attila üzenetével folytatom az estét, aki Kriszinek üzeni, hogy te vagy az életem legszebb ajándéka. Nagyon szeretlek. Aszár Holland Melindának üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, jóban és rosszban. Zsófi pedig Balázsnak üzeni, hogy veled teljes az életem. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kamerad, ez pedig a Be Mine, a két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Kamerad.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: Olivia Dean, és ez volt a Man I Need az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Debrecennel kezdünk, ugyanis van kettő helyen is egy balesetünk, az első például a Schumann utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, a másik baleset pedig a Szoboszlői út kivezető szakaszán van. Nyíregyházára is átkanyarodunk, hiszen a debreceni út bevezető oldalán több helyen is megsüllyedt a közmű fedél, ez ugye akadályt jelent, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. Itt egyébként mindkét helyen bójával körbe is van jelölve ez a terület, úgyhogy mindenki figyelmesen közlekedjen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis javában zajlik a parkoló felújítása, méghozzá a Dohány utca 3-as szám előtt. Itt ugye az útborgolatot is felbontották, a munkálatok pedig a gépjármű forgalmat érintik. Ha neked is van közlekedési infód, akkor az pedig jöhet a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulom mindjárt Ed Sheerannel. Ez lesz tőle az Azizám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ősszel indulhatnak a milliárdos uniós kifizetések, marad Magyarország adósság besorolása, új rákellemes injekció hozott biztató eredményeket a klinikai vizsgálatokban. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az év utolsó negyedévében indulhat el a Magyarországnak járó uniós források kifizetése. Kármán András pénzügyminiszter szerint 16,4 milliárd eurós támogatás felszabadításáról született politikai megállapodás az Európai Bizottsággal. A csomag három területet érint, a helyreállítási alapot, a jogállamisági eljáráshoz kötött kohéziós forrásokat, valamint az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó támogatásokat. A pénzügyminiszter azt írta, a felülvizsgálat magyar programot hivatalosan is benyújtják, ezt a bizottság várhatóan júniusban, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa pedig júliusban fogadhatja el. A vállalat mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, a fizetési kérelmeket szeptemberben küldhetik el, ezután indulhatnak meg a konkrét kifizetések. Nem változott Magyarország adósság besorolása, vagyis maradt a befektetésre ajánlott mínusz szint negatív kilátással. A hitelminősítő szerint az új kormány célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezetekhez, és jelentős mozgástere lehet a gazdasági, költségvetési és igazságügyi változtatásokra. A negatív kilátás ugyanakkor azt jelzi, hogy a következő két évben még komoly költségvetési és gazdasági kockázatok maradhatnak. Az idén magas államháztartási hiányra számítanak, de 2027-től javulást várnak. A hitelminősítő szerint a választások óta javult a piaci hangulat, erősödött a forint, csökkentek az állampapírhozamok és nőtt a befektetői bizalom a magyar államadósság iránt. Jelentős előrelépésre számoltak be a világ legnagyobb rákutató konferenciáján Chicagóban. Az Amivantab nevű új rákellenes injekció egy nemzetközi klinikai vizsgálat során 102 előre haladott fej- és nyakrákos beteg kezelésében mutatott ígéretes eredményeket. A daganatok 43 páciensnél jelentősen összezsugorodtak, vagy teljesen eltűntek, közülük 15 esetben nem maradt kimutatható tumor. A szakemberek szerint különösen figyelemre méltó, hogy olyan betegeknél értek el javulást, akiknél a korábbi kemoterápiás és immunterápiás kezelések már nem bizonyultak hatékonynak. Az injekció egyszerre három módon veszi fel a harcot a daganatos sejtekkel, gátolja azok növekedését, blokkolja a kezelésekkel szembeni ellenállás segítő folyamatokat, valamint aktiválja az immunrendszert. A kutatók szerint a készítmény a jövőben a tüdőrák és más daganat típusok kezelésében is fontos szerepet kaphat. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Lannert Judit miniszter szerint a cél az, hogy a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhassák a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjüket meghatározó kérdésekről. A miniszter azt mondta, a fiataloknak nem csak véleményük van, hanem értékes tapasztalatuk és új nézőpontjuk is, ezért nem lehet róluk úgy dönteni, hogy közben nem hallgatják meg őket. A részvételi csoport pontos működése egyelőre még nem ismert. Erről a minisztérium már megkezdte az egyes és diákokkal és szakmai szervezetek véleményét is kikérik. Lannert Judit szerint nem látszat fórumot szeretnének, hanem olyan közösséget, ahol a fiatalok véleményének valódi súlya van.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: térségünkben növekszik a pollen terhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas szinten van. Mindemellett hidegfronti hatásban lesz részünk a folytatásban, ezért az arra érzékenyek körében fejfejes görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak, a maximumok 23-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine van, na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek! 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ed Sheerannel, itt van tőle a Zazizám.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Way Back On, és ez volt tőle a Fortunatúi, a Blood Running, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőséget.
1: 0620 316 3000.
0: Peti üzenetével nyitom a második óránkat, aki Anitának üzeni, hogy hibáztam, remélem helyre tudjuk majd hozni. Aztán Gábor Krisztiánnak üzeni, hogy bocsánatot kérek mindenért, amit ellened próbáltam tenni, nem kellett volna. Dori pedig Marcinak üzeni, hogy sajnálom, hogy nem hallgattalak meg időben. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban The Beavers, ez pedig a Sorry, a 2 órás élő esti k

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sziasztok! És ez volt Tollatú Biznisz az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tuti Raci abba írja még a mai este folyamán, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készen álltok egy kis tekerésre? Június 6-án indul a rétközi örökségkör a Nyíregyházi Kossuth térről. 86 kilométernyi tiszta élmény vár rátok, középkori templomokkal, földvárral és egy jó kis szivattyú teleppel. De nyugi, a terep könnyű, a tempó kényelmes, és még e-bike-ot is bérelhettek. Ne felejtsetek el előre regisztrálni az örökségtúra.hu oldalon. Kapjátok elő a bringákat és irány a múlt! Itt a vége, fuss el véle, de előtte még csapjunk egy hatalmas bulit. Június 7-én vasárnap 10 órától az évadot búcsúztatja a Vojtina Bábszínház a megszokott módon a nagy templom mögötti emlékkertben. Lesz itt minden, ami egy felejthetetlen családi délelőtthöz kell. Triciklis felvezetéssel érkezik a Luna gólyalábas performance, vendégségbe jön a Babszem Jankó előadás, és persze nem maradhatnak el a fergeteges Vojtina ügyességi játékok sem. Úgyhogy gyertek el, és zárjuk együtt az évadot egy hatalmas játékkal.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Szabi üzeni Melindának, hogy köszönöm, hogy minden nehéz pillanatban mellettem állsz. Nagyon szeretlek. Enikő a párjának Zolinak üzeni, hogy vigyázz magadra a munkában, este várlak haza sok szeretettel. Mari pedig a férjének, Józsinak üzeni, hogy köszönöm az együtt töltött éveket, még nagyon sok boldog évet kívánok nekünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig a Get Lucky, a 2 órás élő esti kívánság.

Hozier, és ez volt tőle a Too Sweet az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Tibi üzeni a feleségének, méghozzá Ildikónak, hogy köszönöm, hogy minden nap szebbé teszed az életem. Nagyon szeretlek. Zsuzsi Attilának üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, remélem hamarosan kibékülünk. Robi pedig a szerelmének Katának üzeni, hogy bárhol is vagy most, gondolok rád, és nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pharrell Williams, ez pedig a Happy.

0: a TNT. És az volt tőlük az Ébren álmodtunk, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, kezdetben sok felhő lesz még az égen, és kialakulhat a térség nagy részén egy-egy zápor, illetve zivatar is. A reggeli órákban egyébként 8 és 16 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
3: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
2: Oké, de te rövidlátó voltál?
3: Pluszos.
2: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál. Jól.
3: Így van, olvasni nem tudtam.
2: És az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
3: igen,
2: megáll.
3: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így ezzel nem volt gondom. De Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, tegyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinál, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitort.
2: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
3: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb, megnyomott, kész. És mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb, majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
2: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
3: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriát, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
2: Igen.
3: Most már legközelebb állíts be a kamerát, ha kávét akarsz
2: főzni. Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
3: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati mutatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
2: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
3: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némely. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
2: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
3: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
2: Dr. Váci csatlakozik?
3: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és mi nem.
2: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
3: Az enyém meg elmúlóban van. De már a Zolikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
2: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen új.
3: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
2: Kérem, visszavállat.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Nem támogatja a kormány a debreceni kátolgyár további bővítését. A Vízár szerint nincs ok pánikra a kerozin miatt. Magyar Péter szerint 2027 elején már működhet az Európai Ügyészség Magyarországon. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Nem támogatja a kormány, hogy a Cattle a meglévő debreceni akkumulátorgyára mellé újabb üzemeket építsen. Erről beszélt Tárkányi Zsolt államtitkár egy interjúban. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, ha rajtuk múlt volna, egyetlen akkugyár vagy szennyező üzem sem érkezett volna Debrecenbe. Szerint a jövőben szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, és a hatóságok súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Ebben szerepe lehet annak az új felügyeleti hatóságnak, amely várhatóan szeptemberben áll fel. Tárkányi Zsolt vasúti fejlesztésekről is beszélt. Cél a 106-os vonal újranyitása, a nagyállomás felújítása és hosszabb távon az, hogy Debrecenből akár egy óra alatt elérhető legyen Budapest. Megszólalt a Wizz Air a kerozin hiánnyal kapcsolatos aggodalmak után. A légitársaság vezérigazgatója Váradi József szerencsétlennek nevezte a Hungarokontrol vezetőinek nyilatkozatát, amely szerint minden légitársaság tart az üzemanyag hiánytól és önvédelmi lépéseket tesz. Váradi szerint a Hungarokontrol nincs benne a kerozin ellátási láncában, a Wizz Air pedig napi szinten kezeli ezt a kérdést. Azt mondta, a háború kezdete óta egyetlen járatukat sem érintett ellátási probléma. Szerinte jelenleg nem Európában, hanem Ázsiában van kerozinválság. A Wizz Air pedig nagyjából 2 hónapra lát előre. A vezér igazgató úgy fogalmazott, nincs miért aggódni. Arról is beszélt, hogy nyáron várhatóan nem lesz árváltozás, ősztől viszont emelkedhetnek a repülőjegyárak. Az európai ügyészséghez való csatlakozásról és az uniós forrásokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök egy új interjúban. Elmondása szerint személyesen adta át Magyarország csatlakozási kérelmét Ursula von der Leyennek, és úgy számol, hogy a folyamat nagyjából 1/2 évet vesz igénybe. Ennek alapján az európai ügyészség akár 2027 elején megkezdheti működését Magyarországon, és a jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd. A miniszterelnök szerint az uniós megállapodás fontos eleme a korrupció ellenes intézkedések megerősítése, valamint a felső oktatási alapítványi rendszer átalakítása. A kormány arra számít, hogy a változtatások nyomán ismét teljes körűen elérhetővé válhatnak a magyar hallgatók számára az Erasmus és a Horizon programok. A Hintalovon Alapítvány jubileumi gyermekjogi jelentése szerint 2025-ben a magyar társadalom szembesült azzal, hogy a gyermekvédelmi rendszer problémái nem elszigetelt esetekből, hanem rendszer szintű működési gondokból fakadnak. A jelentés kiemeli, hogy tovább romlott a gyermekek mentális egészsége, miközben az ellátórendszer túlterhelt. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány tavaly több mint 12 000 érdemi megkeresést kezelt. A segítséget kérők többsége 13 és 18 év közötti volt, de egyre több 12 év alatt gyermek is segélyvonalhoz fordult. A leggyakoribb problémák között a szorongás, a félelmek és a családon belüli vagy kortárs bántalmazás szerepeltek. Különösen aggasztó, hogy az önsértés miatt segítséget kérő gyermekek száma 5 év alatt több mint 6-szorosára nőtt, míg 2020-ban 301 ilyen hívást regisztráltak, addig 2025-ben már 1866-ot. A jelentés szerint a gyermekvédelem és a mentális ellátórendszer megerősítése sürgető feladat a következő években.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A következő napokban térségünkben egyre több felől megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximumok a következő napokban 18-31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
6: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: Urban City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
1: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik itt a nagyvilágban?
2: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
0: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
1: Sun City.
0: Neked.
1: Rólad. Veled.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem. Menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.